hangolunk, mosolyra késztetünk. Forrás Rádió. Mindig vele. I just got a brand new car.

0: ولی چند که شملت بنام که تو غفلت مرشن که شمبت.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a forrás

0: Don't leave me.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Pálomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense,

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal,

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Németh Ferenc lett vértesszőlős polgármestere, megdőlt az országos melegrekord szombaton, remekül kezdte a 2026-27-es KNTH Liga szezont a Moltatabánya KC. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti.

0: A Komárom-Esztergom vármegyei Vértesszőlősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesterré, a szavazásra jogosultak 32%-os részvétele mellett, közölte a település jegyzője vasárnap este az MTI-vel. Katocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetésért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Bogár István is. A Tatabánya szomszédságában található községben képviselőtestületet is választottak, a 6 helyért 25 független jelölt indult. A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, a korábbi csúcs egy évet élt, közölte a Hungaromet ZRT közösségi oldalán. Azt írták, szombaton hidegfront vonult át az ország felett, előtte azonban még az Alföld délkeleti részein 35 fok köré is felmelegedett a levegő, az ország más részein viszont már több fokkal alacsonyabb maximumokat mértek. Hozzátették, a Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. A 36 fok így új napi országos melegrekordot jelent, ugyanis az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körös-Ladányban és Körös-Szakálon. Hálózat karbantartás miatt áramszünet lesz Oroszlányban. A munkálatokra szeptember 8-án 9 és 15 óra között kell számítani. Az érintett területek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. És végül sport. Remekül kezdte a 2026-27-es KNTH Liga szezont a MOL Tatabánya KC. Tóth Edmond együttese már az első félidőben jelentős előnyt épített ki a Hádó B. Braun Gyöngyös otthonában, végül pedig 35-22-es győzelemmel hozta el a két bajnoki pontot, írja a MOL Tatabánya KC a honlapján. Tóth Edmond vezetőedző elégedetten értékelt a találkozót követően, külön kiemelve a csapat koncentrált védekezését és a jó mérkőzés kezdés jelentőségét. Tóth Edmond a Gyöngyösre nagy számban elkísérő tatabányai szurkolókról is külön szólt. Nagy boldogság volt számunkra, hogy vasárnap este is ilyen sokan elkísértek minket Gyöngyösre. Idén is nagy szükségünk lesz a támogatásukra, mondta a vezetőedző.
1: Időjárás.
0: A friss reggelt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastag a fátyolfelhők az égen, esni nem fog, reggel 12-15, délután pedig 27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Morgan, Best of, I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Mondok három számot, és találd ki mi ez. 27, 2, 15.
2: Fogalmam sincs.
1: Figyelj, 27 ember rekedt egy hullámvasúton 2 órára, 15 méter magasban.
2: Úristen, szegények.
1: Szerencsétlenek.
2: Jó lehetett.
1: Angliában járunk, a Suffolki Pleasurewood Hills Vidám Parkban, és a Wipeout nevű fantasztikumról, hullámvasútról beszélünk, ami egyébként díjat is nyert nemrég, ezen rögtem, utána néztem, hogy itt valami rozsdás vacakról van ez szó, amire fölmentek az emberkék, de nem. Képzeld el, körülbelül 400 millió forintból egy éve újították fel a dolgot, és...
2: Jól sikerült.
1: Igen, meg is nyert az év felújítása díjat.
2: Remek.
1: Kiérdemelték a dolgot. Hát, bizonyos dolgokat úgy látszik elszúrtak itt a felújítás során. 5,2G-s hatást képes kifejteni ez a hullámvasút, tehát hogy nem egy kicsi dolgot kell elképzelni, hanem tényleg egy brutálisat, szinte szabad esésben is mehetnek rajta az utasok.
2: Remélhetőleg nem ott álltak meg.
1: Hát nem, hát hogy
2: arra nyilván... Arra két órára, hogy így...
1: Az fizikailag lehetetlen, de kapaszkodj! Tehát azért nem semmi a sztori, mert ugye úgy indult a dolog, hogy hát elindult a menet, ahogyan mindig elindult, fölültek rá az emberkék, és egy emelkedőnél a hullámvasút megrekedt. És akkor jöttek a munkatársak, hogy ők ezt kezelik, elővettek egy ilyen fémrudat, ezt az utasok beszámolójából tudjuk, és ezzel egy kicsit megpiszkálták a rendszert, aminek hatására, hát ez az úgynevezett vészkioldás, a hullámvasút kioldódott arról a pontról, viszont a fékek nem működtek, tehát elkezdett visszafelé csúszni ezerrel ez a hullámvasút.
2: Úristen.
1: Ráadásul olyan magasan már volt, hogy egy ilyen hurokba pont belendült, és 10 percre megállt fejjel lefelé.
2: Úristen!
1: Se fék semmi, és az utasok ott lógnak fejjel lefelé. Hál' Isten, valahogy sikerült tovább toszogatni, vagy nem tudom, hogy történt a dolog, de a maradék 2 órában már csak 15 méter magasan, de normális pózban ültek szerencsétlenek fönt ezen a hullámvasúton.
2: Jézusom, de egyébként annyi ilyen történik az ilyen eszközökön, hogy én nem tudom, tehát hogy én még azt csodálom, hogy amúgy felmernek ülni az emberek ilyenekre.
1: Szerintem is.
2: Mert régen én is egy csomó ilyenre fölültem, ilyen veszélyes hintára, meg tök élveztem, meg szerettem, de így most a mostani fejem, mert így annyi ilyesmit hallok, meg ahogy így elnézem, hogy mondom, ezekkel valami történne, vagy nem tudom, kiesik egy csavar, és akkor érted, repülsz.
1: Hát de úgy vagy vele, hogy csak nem veled történik, nem?
2: Tehát hát most érted... ők is biztos így voltak vele, hogy csak nem velem történik, és mégis.
1: Tudod, mint a jó műtősorvos, hogy 82-szerre csináljuk ezt a műtétet, most már egyszer csak sikerül.
2: Jó, tehát, igen.
1: Benne van a pakliban. Hál' Isten, itt is kompenzálták szerencsétleneket. Tudod, még mivel?
2: Na,
1: kaptak ingyenes belépőt.
2: Ja, gondoltam, igen.
1: Imádni fognak visszamenni, nem? Tehát, hogy repülőgép szerencsétlenség áldozatai vagy túlélői is biztos kapnak még egy utat. Tehát, hogy ilyenkor gyorsan vissza kell ülni a lóra, vagy nem tudom. De...
2: Hát azt szokták mondani egyébként, mert aha, én nekem volt egy ilyen, hogy így leestem a lóról, tehát, hogy így dobbantott egyet, és akkor lecsúsztam oldalra.
1: Aha.
2: És hát szerencsére nem estem úgy le lóra, csak így félig lógtam lefelé.
1: Lólógás?
2: Ja, lólógás. Lólógás volt, igen. És akkor mondta ott az oktató, hogy üljek vissza, és mondtam neki, hogy nem szeretnék visszaülni, és mondta, hogy ha most nem ülök vissza, akkor nem fogok visszajönni. És aha, mondtam neki akkor, hogy mondom, higgy el, ha most visszaülök, akkor nem fogok visszajönni. De ezt jó, szokták hát állítólag mondani, hogy akkor érdemes így visszaülni, mert hogy, de szerintem ez nem mindenkinél működik.
1: Minden esetre, ha túlélsz egy ilyen lóbálást, azért jó tudni, hogy a lovász csávónak a legfontosabb, hogy maradjon meg a fix bevétele, ha
2: persze,
1: mondta.
2: Tehát,
1: így nem fogsz visszaülni, ez így nem lesz jó. Hát igen, itt eszembe jut ez a történet, amikor kim voltam életem legnagyobb hullámvasútján Németországban, és ott is ilyen 5G-s hatás volt nagyjából ezen a hullámvasúton, és ott ült rajta egy csávó ilyen halálunott arccal. És tudod, mi volt? Képzeld el, így néztük, hogy vele mi van, mi a baja, ott ette a pizzaszeletet a hullámvasúton, és mindenki majdnem meghalt, izgult, sikított, stb., meg így pizzázás közben. És kiderült, hogy ő Guinness rekordot dönt, és 3 hónapja megy körbe-körbe ezzel a hullámvasúttal.
2: Úristen!
1: Hát szevasz!
2: Jó van, hát akkor...
1: És kérdeztük, hogy ezt éjszaka hogyan abszolválja, és azt mondta, hogy akkor az van, hogy átül a kisebb hullámvasútra, ami ugyan fejjel lefelé megy, de az a jól tud aludni.
2: De mármint, hogy egyáltalán nem is száll le ról, mármint, hogy így nem megy haza?
1: Vagy viszonylag körülményes onnan vizelni, de megoldja, amikor fejjel lefele van a hullámvasút, nem. Van egy ilyen óránként 5 percre le lehet jönni dolog a Guinness rekordban, meg azt hiszem, hogy van egy olyan is, hogy akkor éjszaka átülhet a kisebbre, hogy tudjon aludni, tehát hogy vannak ilyen lehetőségek, de ez brutális.
2: Az. Tényleg.
1: Hát ez viszont tényleg nem az a hullámvasút, mint ami Magyarországon volt, tudod, ez a, tudom, a vidámparkos legendás.
2: Igen, meg van az a, tehát hogy az se volt valami nagyon biztonságos már a vége felé, tehát hogy én emlékszem még mielőtt bezárt volna, mi fölmentünk, és akkor nem is tudom, hogy akkor működött, de még jóval előtte mielőtt bezárt volna, de akkor tudom, hogy felültünk rá, és így mondtam is már akkor, hogy így mondom, én nekem ez az utolsó menet itt ezen, mert...
1: Na, de te is felültél rá, hogy na, ezt még túléljük.
2: Hát, jó, persze.
1: Meglegyen.
2: Hát, mert mondtam, hogy én fiatalabb koromban, én szerettem ezeket, meg szerettem ezeket a veszélyes dolgokat, most már annyira nem.
1: Jó, hát érted, amikor a Magyar Vidámparknak a katalógusában az volt az újítás, hogy idén is 2 centivel magasabb a hullámvasút, mert lekentük Hemerájtal. Tehát igazából, ja, amit a reformkorban oda fölépítettek, az nem biztos, hogy annyira megbízható volt. Jó, de ez meg olyan hullámvasút volt, amin a nagymamáink is szívesen ülnek. Tehát, hogy ott azért olyan túl nagy buktatók nem voltak
2: igen,
1: benne.
2: Igen.
1: Hát ott fejjel lefelé nem ragadszott. Azt képzeld el, hogy fejjel lefelé ragadsz. Most itt 10 percig voltak így, de már csak az is. Vagy az, amikor látod, hogy kioldja ott a csávó a vészféket a kis fémpálcikájával, és látod az arcán, hogy hát ennek nem így kéne történnie, igen, és te ott vagy a kocsin.
2: Úristen, nem. De hát figyelj, azért az a 10 perc, az baromi hosszú 10 perc lehetett. Szerintem azt érezték, vagy egy órának.
1: Hát meg az a 2 óra, amíg megjön a kis daruskocsi, és amíg kimentenek.
2: Én amúgy mindig abba gondolok bele, hogy vajon én mit csinálnék egy ilyen helyzetbe, vagy hogy mennyire pánikolnék be, vagy mennyire kezdenék ideges lenni. Szerintem nem bepánikolnék, hanem inkább ideges lennék, hogy mikor jönnek már, és mikor szednek le innen.
1: Te és miért kiabálnál velük, hogy hey, Joe, come.
2: Ja, nem, én ott magamban biztos motyognék, ja, vagy hogy gondolom valakivel ülnék fel, akkor annak a valakinek, úgyhogy sajnálom, szegény, de hogy...
1: Én meg szerintem rohadtul fosnék, és megpróbálnám a félelmemet azzal árnyalni, vagy azzal leplezni, hogy elkezdek poénkodni, meg ott beszélni a körülöttem lévőkkel. Tehát valószínűleg a...
2: Te lennél az idegesítő,
1: igen, lennék,
2: tudod,
1: akit először dobnak le, hogyha valakit le kell dobni a túlsúly miatt.
2: Őt vigyék innen először, őt vigyék.
1: Nagyon durva ez az egész. A legjobban újra gondolt attrakció díját kaptam meg egyébként a hullámvasút, és van is benne valami.
2: Olyan,
1: nem? Tehát, hogy, na, ha ezt túléled.
2: Újra gondolták.
1: A legdurvább, az a szabad eső hülyesség. Amikor ja, beleülsz egy ilyen patsorba, beláncolnak fölülről, és ledobnak rohadt magasról. Aha, tehát szinte bungee jumping, de egy ülésben ülsz. És ott gondolkoztam el mindig azon, hogy mi van, hogyha kiold ez a kar. Tehát, hogyha tudod, ilyen
2: végsállomás
1: jelleggel így kiold fönn, hogy megpróbálsz-e kapaszkodni. De ha kapaszkodsz, akkor is mi van?
2: Hát semmi, igazából.
1: Érted, ha nem áll meg, azt nem fogod fel. Ez az annyira gyorsan történik, hogy igazából ott annyi volt, az kész. Olyan, mint amikor puskával lelőnek, hogy gyorsabban jön a golyó, mint a hang, tehát meg se hallod.
2: Aha, igen.
1: Ha jó helyre lőnek, nyilván, de hát, hogy...
2: Igen, de utána érzed. Jobb esetben legalább.
1: Na jó, jó helyre ment ez a 400 millió forint, hogy ráköltöttek a felújításra.
2: Igen.
1: Ahogy tudj, hogy kérnék lenni a komolyabb kártérítést. Tehát biztos, hogy minimum egy per. Nem tudom, hogy Angliában ez bejön-e, vagy működik-e, de Amerikában ezzel tudja, hogy nyerni lehet. Na és vannak olyan szituációk, ahova nem szívesen ragad meg, szorul be az ember. Itt föltettem a hallgatóknak is a kérdést, és akár hiszed, akár nem, a legtöbben azt írják, hogy a WC-be. De hogy oda nem akarnak beragadni, beszorulni, de hoztam pár területet, és szeretném veled ezeket pontozni, hogy mi az, ahova legkevésbé szorulnál be, és mi az, ahol érzed a reményt, hogy meg tudnál menekülni valahogy. Uh-huh. Kezdjük egy klasszikus amerikai filmes helyszínnel. Lift.
2: Lift, ja, hát igen.
1: És ugye Magyarországon nem az van, hogy meg lehet Bruce Willis-ezni a dolgot, tehát nincsen fölfelé kiút, mint Amerikában. Ott mit csinálsz?
2: Attól függ, mekkora az a lift. Ha nagyon pici, és még van bellettem valaki, akkor én az elején biztos, hogy rosszul lennék nagyon. De hát ott mit tudsz csinálni? Kivárod.
1: Nyomod a vész, vagy, akármit, vagy meg elkezdesz telefonálgatni, nem?
2: Igen, hogyha jó a telefon, vagy működik a térerő van. Vagy megpróbálom szétfeszíteni valahogy az ajtót.
1: Megpróbálod?
2: Az elején biztos, hogy megpróbálja az ember. Tehát nem, nincs rá esélyed szerintem kézzel. De akkor is meg fogod próbálni.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag átélhető dolog, tehát hogy én ezt választanám egy 10-es skálán legalább ilyen 8-asra, tehát hogy inkább választom, mint nem, mert hogyha van nálam telefon, már pedig mindig van hát nálam telefon, akkor ez viszonylag megúszható, meg ott van benne a gomb. Tehát, hogy én ezt
2: hát
1: ilyen...
2: igen, azért mondom, hogy onnan általában meg tudnak menteni.
1: Oké. Repülőgép mosdója. Na beszorulsz, hát az... mondjuk egy 3 órás úton.
2: Az nekem egy ilyen... Hát várjál, mert akkor úgyis egy idő után kiszednek onnan.
1: Hát a végén igen, de hát azért a landulás túl kell ott élned, meg azért 3 óráig abban a helyiségben, ahol gyakorlatilag mozdulni nem tudsz, beszorulsz.
2: Hát az... leülök a WC-re addig.
1: Várakozol?
2: Érted? Hát most nem.
1: Csak jön valaki, nem, aki előbb vagy utóbb oda akar jutni.
2: Hát mondjuk egy ilyen 16 órás úton nem biztos, hogy beszorulnék, de mondjuk egy 2 órásat ki lehet bírni szerintem.
1: Tehát akkor te nem tartozol azok közé, nők közé, akik mondjuk 12 órán át inkább nem pisülnek, csak hogy a repülőgép WC-be ne kelljen bemenni. Tehát te mersz.
2: Nem, én nem voltam még soha.
1: Na ez az. Látod, te be sem élsz?
2: Nem megyek be.
1: Hűtőkamrában egy nagy bevásárlóközpontban zárás után. Nincsen annyira hideg, hogy meghaj.
2: De azért hideg van, nem?
1: Diszkomfortos nagyon, tehát egy frigóban vagy. Tényleg?
2: Repcsin, igen.
1: Inkább, mint a hűtőkamra?
2: Nem szeretek fázni.
1: És nem próbálnád megoldani, hogy mit tudom én, ott vagy benne, és akkor látod a bordákat, meg a bélszint, és akkor azzal betakarod magad, hogy hát a melegít?
2: Nem? A hideg hús, gondolom, hogy melegítene.
1: Előbb-utóbb átmelegítene.
2: Előbb-utóbb, igen, biztos.
1: Akkor egyelőre ez legkevésbé?
2: Nem szeretek fázni, biztos nem.
1: Jó, egyébként nekem is ez a legkevésbé, 5-nél tartok. Vízi csúszda zár csövében. Nem tudom, elgondolkoztál már azon, hogy a vízi csúszdán fogod, de most mindenkinek félelmeket ültetünk a fejébe egy korán reggel, ez jó? Beszorulsz a vízi csúszdában. Tudod, hogy van fönn egy lámpa, meg van fönn egy ilyen unodgyakornok, de ki tudja rádereszti el tompikát, aki 130 kiló. Kettes? Ez eddig a legrosszabb?
2: Nekem ez a legrosszabb. Én nem szeretem a szűk helyeket. Ki vagyok tőle.
1: Jó, és akkor egy utolsót. Metró alagútban 2 állomás között áram elmegy. Nincsen világítás a metrókocsiban, ott vagy benn, nem tudod, mi van.
2: De egy alapvilágítás azért szokott lenni ilyenkor, mert van egy ilyen kis...
1: Na, megélted már?
2: Nem, de hát én nem, a filmekből veszem.
1: Ja, csak alapvilágítás.
2: Legalábbis így reménykedem benne, hogy fú, az is rossz, igen.
1: Meg van ilyen kar, amit meg tudsz húzni, hogy kinyíljon valahol.
2: Jó, igen. Nekem még mindig a csúszda vezeti.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Képzeld el, te ilyen nagy állatbarát vagy, ismerősi körben. Valaki egyszer csak egy csoportban kiposztolta, hogy a tengeri malacának 2 anyától gyermekei születtek, 2 béranyától.
2: Úristen.
1: Darabját 10 000 forintért árulja, és egyenként lefotózta őket, és beszámozta ilyen kis izével, ilyen kis cinkékkel, hogy ki melyiket akarja stipstoppolni.
2: Nem hiszem el.
1: Ekkora pénz van az illegális állattenyésztésben?
2: Hát persze. Abban van a legnagyobb pénz.
1: De ez nem lehet, nem?
2: Emiatt küzdenek az állatvédők is.
1: Ha neked születik valamid otthon, mondjuk egy macskád vagy egy kutyád, de nincsen rá szükséged, akkor te ezt elajándékozhatod? Hogyha megcsináltad a különböző vizsgálatokat? Vagy adott esetben el is adhatod egy jelképes összegért, vagy az már tilos?
2: Hát ezeket megcsinálhatják szerintem, mert konkrétan én úgy emlékszem, hogy erre nincs szabályozás.
1: Csak nem adhatod el úgy,
2: hát
1: mint
2: hivatalosan,
1: hogy
2: pálinka. Nem adhatod. Tehát hivatalosan, mint fajta tiszta kutya, nem adhatod el, mert ugye nincs is törzskönyvezve.
1: Tehát nem pálinka, hanem szeszes ital. Jó, oké, okay, hát, minden. Igen, értem. Ez logikus.
2: Hát, mert ugye a másik kedvencem a marketplace-en, amikor túlárazzák a dolgokat. Vagy a másik felületen, mondjuk a Vinti, de most én pont ebbe vagyok éppen, hogy... Hát mindegy.
1: Mit adsz el?
2: És én semmit, Stray Kids-es mörcsöket nézegettem.
1: Oh, és mi a és üres ugye, poharat eladják 10 000 ért?
2: Nem, típusú. Hanem ilyen fotókártyákat adnak el 6-7 ezer forintokért, vagy akarnak eladni 5-6-7 ezer forintokért, és nagyjából annyiba kerül az album.
1: Tehát, és mi van, hogyha fogod és megírod neki, hogy adok érte 1 000-est? Kirölgnek?
2: Hát nem röhög ki igazából, csak elutasítja az ajánlatodat.
1: Aha.
2: Lehet ajánlatot tenni, meg lehet próbálkozni, de nem fogják odaadni, tehát pénzt akarnak ebből nyilván.
1: Lehet, hogy ebben van egy nagy biznisz, tehát hogy akkor már nem tudom, hogy el tudod adni, mert ez megint
2: csak
1: az,
2: szerintem
1: hogy jókor kell beszállni.
2: Amúgy. Meg hát most figyelj, te megvetted az albumot mondjuk 10 000 forintért, most ezt az egy kártyát, ha mondjuk eladod 1500 vagy 2000 forintért, szerintem az bőven jó.
1: Igen, tehát annál kisebb pofátlanság, hogy bemész bankot rabolni, annál viszont nagyobb, hogy elmész dolgozni a pénzedért. Tehát, hogy igen. Azt nézem, közben kaptunk SMS-t. Oltás és cip. Mi ez a cip?
2: Chip.
1: Ja, jó. Oltás és chip mindenképpen, ja, minden, jó, csak más mennyiségű betűk vannak a szavakban. Tehát oltás és chip mindenképpen kötelező lenne, ha továbbadsz bárhogy kutyát. Hát, rendelet van rá. Jó, nyilván igen, tehát hogy ezek fontosak, csak hogy egyáltalán továbbadhatod-e pénzért, hogyha nálad születik kutya, vagy ez
2: szerintem továbbadhatod, mert ugye nincs erre, mert akkor már, igen, mert akkor meg már rég ugye megszüntették volna ezeket a jófogásos, meg marketplace-es kutya árusításokat.
1: Ott árulják, a marketplace-re lehet kutyát venni?
2: Hát meg jófogásra is.
1: Komolyan?
2: Hát meg ilyen csoportokba rakják ki ezeket.
1: Ez valami szembesélt. Ha bejön a kertembe, egy sűn eladhatom?
2: Hát... végül is. Ilyet még mondjuk nem láttam, de ahol már tartunk szerintem.
1: Mert házat, autót, ilyeneket lehet ott venni, az már egy dolog. Na jó, milyen emberek vannak, ugye? És most mutatom, hogy mi milyen emberek vagyunk.
2: Jöhetnek a kérdések.
1: Bocs, még Kovács Kristóf elvileg már szabályozta az állatkereskedést a Meta. Na. Külön fül is van, ha jelenteni akarod. Na tessék, alakulnak a dolgok. Köszi, Kristóf. Egy cikk indított el az utazásomat a hírességek világában, és a sztárok furcsa sztoriait sorolta. Itt az előbb már bedobtam, induljunk mi is innen. Mila Kunis és Ashton Kutcher állítólag szigorú szülők, legalábbis kívülről nézve annak tűnhetnek, mert úgy döntöttek, hogy őnáluk nincsen karácsonyi ajándék, sőt, az örökségből sem kapnak semmit a gyerekek, vássák ki maguknak a gesztenyét.
2: Nem ők az egyetlenek egyébként, akik így vannak ezzel, nem is tudom, kinél hallottam.
1: Az örökség részén?
2: Aha, igen, nem is tudom, talán a Mel Gibsonnál hallottam ezt. Na mindegy, szóval, hogy...
1: Hát meg vannak olyanok, mint a Bill Gates, ahol meg az van, hogy...
2: És akkor hova rakják a pénzt?
1: Ott kapsz valamennyit gyerekként, de van egy jussod, tehát hogy megmondja, hogy ennyit kapsz, mint a 1 millió dollárt, legyél el vele, amíg tudsz, de hogy nem kapsz annyit, hogy ne kelljen saját magadnak boldogulni. Tehát van ez az irány is, meg van az is, aki azt mondja, hogy hopp, semmi.
2: Én mondjuk örökséget nem vennék el gyerekektől, szerintem. Viszont az jó, hogyha arra akarják tanítani őket, hogy a saját erejükből boldoguljanak.
1: Ez amúgy tényleg tök érdekes. Én tudod, mit csinálnék? Én lehet, hogy azt csinálnám, ami nekem nagyon tetszik a magyar módszereknél. Tehát ugye nyilván, ha van több százmillió dollárod, akkor más a paklid, de hogy az például nagyon tetszett, hogyha én akartam valamit, és mondjuk ilyen kicsit elérhetetlen volt a cél, de spóroltam rá, akkor a szülő kiegészítette. És hogy szerintem ez egy tök jó módszer, hogy építs fel a saját karrieredet, csináld a dolgaidat, de mit tudom én, tegyük azt, én megduplázom, amit te keresel. Vagy kapsz egy lakást, de keres munkát. Tehát, hogy biztos, hogy a gyerekemnek mindent meg akarnék adni, amit tudok, de értem azt, hogyha rázúdítasz a gyerekre 100 millió dollárt, akkor valószínűleg ő belőle lesz a következő BMW-törő.
2: Hát, igen. Vagy rosszabb, ki tudja.
1: De a karácsonyi ajándék az nekem durva. Tehát, hogy nem kap karácsonyi ajándékot a gyerek,
2: legalább
1: hajtogassak neki egy hattyút, vagy valami.
2: De miért nem kapna?
1: Origami hattyút.
2: Hát, vagy legalább lenne az, hogy akkor csinálnak egymásnak valami ajándékokat, tudod, ilyen kézzel készítetted, de hogy mégis valami, mert most nem kell az, hogy nem tudom, mit kapjon, autót kapjon karácsonyra a gyerek, vagy vagy egy Barbit.
1: Egy masnival egy.
2: Ja, igen. De ettől függetlenül szerintem maga az élmény, az ajándékozás élményét azért a gyerekektől nem szabad elvenni.
1: Itt van például Jennifer Lopez, aki felrakta a képet, hogy hétvégén a gyerekei számítógépes játszanak, meg tableteznek a kanapén, és odaírta, hogy mókás vasárnap. És képzeld el, mindenki megbombázta őt, hogy jaj, mert a gép előtt ülnek, meg kütyöznek a gyerekek, meg nem tudom mi. Most leszámítva azt, hogy Jennifer Lopez szerintem feleségként elviselhetetlen lehet, nem tudom, hogy milyen anyaként, de amiket itt hallottam a Ben Affleck sztori kapcsán, na mindegy.
2: Hát meg alapjáraton is hallani róla olyanokat, hogy úgy emberekkel sem annyira kedves.
1: Tehát mennyire lehet, mókás vasárnap, amikor Ben Sunyiban dohányzik kint a kertben, miután benyomott egy fél liter vodkát. Tehát, hogy... De mindegy, megmagyarázta a dolgot, ez a Sunday Fun Day, ez arról szól náluk, hogy egész héten nem lehet, mert akkor iskolába kell menni, tanulni kell, és hogyha jól teljesítesz, akkor ez a móka napja, amikor van egy zónád és csináltod. Szerintem ez
2: oké, okay, így. Teljesen.
1: Mókás vasárnap. Milyen lehet, gyerekek? Most mókás vasárnap van. Szórakozz!
2: Ja, igen, kötelező szórakozni.
1: Eszembe jutott, a játszótéren volt egy gyerek, és képzeld el, ült ezen a, minek hívják ezt, ami a rugón van, a valami
2: de,
1: is lehet rajta előre-hátra bélegezni.
2: Ez nagyon veszélyes tárgy.
1: Igen, ezzel felnőttként ne szórakozz. Na, ült ezen a gyerek, és így ült, és képzeld el, nem csinált semmit. És anyuka oda ment. Nem azért jöttünk, szórakozz!
2: Ja.
1: És a gyerek így elkezdett dölöngélni előre-hátra.
2: Fú, hát na ez... Néha az emberek olyan mondatokat tudnak mondani a gyerekeknek, amiket szerintem nem is gondolnak át. Szerintem az a baj ezzel is, ezzel a mondattal is, hogy ő tulajdonképpen feláldozta a saját idejét arra, hogy lehozza a gyereket, és azért, mert a gyerek nem játszik, azért mérges lett, hogy ő nem azért jött ide és áldozta fel.
1: Hogy rápörgött. Nem azért jöttünk, csináld? Érezd jól magad most! Igen, ez a, mint a nagyapám, amikor lementünk a pincébe, és már 10 perce senki nem töltött a poharába, akkor mondta, hogy ne tétlenkedjünk. Tehát, hogy itt valamit csinálni kell. Akkor itt van Madonna. Na, ez is egy érdekes dolog. Állítólag ő kifejezetten szigorú szülő volt, amúgy el is lehet róla hinni, tiltotta a gyerekeknek a gyors kaját, az éjszakai tévézést, de úgy igazán a ruhába pörgött bele, van is ruhamárkája, azt hiszem, meg hogy a gyerekével is közösen dolgozott valamint talán, de ebben nem vagyok biztos. Minden esetre itt az volt, hogy a széthagyott ruhákat fogta és elvette a 9 éves kislányától, és azt vissza kellett vásárolni a gyereknek. Na nem pénzért, hanem házi munka, ja, nem tudom. És azt mondta, hogy legyen az a 9 éves gyerek 3 napig ugyanabban a ruhában, majd megtanulja azt, hogy akkor nem hagyja szét.
2: Jó, hát figyelj, végül is van ebbe valami. Valahogy rá kell venni a gyerekeket arra, hogy rendet csináljanak. Lehet, hogy mondjuk ez egy ilyen nagyon szélsőséges dolog, amit csinált, de hogy elérte vele a célját.
1: Ja, yeah, like a virgin. Hey, Christine Bellhez megyünk. Ez már megosztóbb szerintem. Van két gyerekem, legalábbis a cikk születésekor 2 volt. Deltával foglalkozunk, azért írtam ki, mert imádom ezt a nevet. Uh-huh. Képzeld el, 3 éves volt a gyerek, és folyamatosan zavarta a tesóját, hangoskodott, fölkapcsolta a lámpát, nem akart aludni. Na mi a megoldás? Az a megoldás, hogy fogja, bezárja a gyereket a szobájába, és kintről bekiabál, hogy hát most már aludni kell, aludjál kérlek, és nem engedik ki, be van zárva a gyerek. Állítólag 10 perc alatt elalszik.
2: Nem tudom, azért ez egy kicsit úgy... Nem.
1: De azt mondja, hogy mielőtt elmegyünk aludni, azért nyilván nyitjuk az ajtót. Tehát, uh-huh. Nem, ilyen cuki, nem? Ez bezárja a gyereket. Hát én tudom, hogy ma már túl nagy elvárás van a szülőkkel szemben, és azt is tudom, hogy már mindent túl hype-olunk meg. Uh-huh. Ugyanazzal egyetértek, hogy ne hagyjuk benne a gyereket sírni, hogyha nem egy hisztis sírás van, hanem gondoskodjunk róla, mert még nem tartotta az agya, hogy ezt feldolgozza meg, elrakja az érzelmi központjába, de hogy rázárod az ajtót, tehát ezzel mit váltasz ki a gyerekedből?
2: Hát egy szorongást. Ugye? Mindenképpen.
1: Nyugtasd meg magad,
2: nem foglalkozik veled senki. Meg a bezártságtól való félelmet, azt is.
1: Szerintem ez borzalmas. Tehát ez
2: szerintem. Meg most gondolj bele, ha nem tudsz kijönni, most előbb beszéltünk erről, hogy nem tudsz kimenekülni valahonnan. Aha. Hát milyen pánik jön már rád? Még felnőttként is. Pontosan. Akkor a gyerek mit érez?
1: Pontosan. Hát ez már nem a játék kategória hát nekem. Még akkor sem, hogyha a tesóját nem hagyja aludni. Ja. Ez nekem azzal egy kategória, mint a... nem fogom tudni megmondani. Német származású amerikai színésznő Amerikában dolgozik, és a Frozenben valamelyik lánynak a
2: hangja.
1: Aha, mindegy. A lényeg az, hogy ő mesélte el, hogy és Amerikában ez egyre népszerűbb, hogy ilyen melatoninos gumicukrot nyomogat a gyerekbe este, hogy elaludjon. Én ezzel se értek egyet. Hát, ez a pálinkás kenyér kategória.
2: Szerintem a gyerekeknek azért még nem kéne melatoninos cukrot.
1: Hát abszolút nem. De hogy mennyire jó, mert hogy így ők is boldogabbak.
2: Hát persze, biztosan. Sok mákot kell velük etetni. Mákos gubát, mákos tejet.
1: Te kaptál a pálinkás kenyeret? Szerintem
2: pálinkás kenyeret nem kaptam.
1: Mi sem kaptuk, de ezt csinálta bárki, tényleg? Ezt szerintem ez is ilyen népi legenda, hát vagy remélem?
2: Nem tudom, figyelj, hát most...
1: Ja, szerinted nem. A Roland kapott?
2: Pálinkás kenyeret? Nem hiszem. Bár az mindent megmagyarázna, de amúgy nem hiszem.
1: De mit csinált az úriember ebben a történetben?
2: Na, ebben ugye az van, hogy 53 gyereke született ennek a donornak. Ez Belgiumban történt. Wow. Azért itt le kell tesztelni az alanyokat, ugye, hogy genetikai betegség, stb. Tudod, hogy ne adja tovább ezeket. Uh-huh. És hát róla később derült ki, hogy hordoz egy genetikai betegséget.
1: Au.
2: És ez ugye hát már csak utána derült ki, miután már ugye ez az 53 gyerek tulajdonképpen megszületett.
1: Azt a rohadt! De hogy ez hogy történhetett? Hiány volt a termékéből? Vagy őt annyira jónak ítélték, hogy nagyra a kereslet, és akkor gyártunk belőle többet, ilyen temus csomag volt?
2: Aha, persze, igen, sín.
1: Hát de ez milyen? Figyelj, én ennyi időt még nem láttam gondolkodni a ChatGPT-t, de most adtam neki egy olyan feladványt, amiben teljesen elveszett, és egyébként a keresési előzményekből valószínűleg törölnöm kell, mert ezt nem vállalom a továbbiakban, de nézzük meg, mert nincsen tapasztalatunk. Aztán, hogyha valaki akar, akkor írjon be saját sztorit, mert szívesen meghallgatom, de spermát akarok adni, hol tehetem, mennyit fizetnek, hányszor használhatják fel, tudhatom-e ki a gyerek? Tehát nekem ezek a kérdések merülnek fel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Igen.
1: Na nézzük a válaszokat. Tehát engedéllyel működő helyen tehetem csak, tehát nem csináltam azt, hogy marketplace-en árulom a szolgáltatásaimat, az nem működik. Ki lehet a donor? Képzeld el, hogy reprodukciós célra csak 35. életévét be nem töltött cselekvőképes személy lehet, szóval én ebből már nem gazdagodom meg, nyilván 18-tól 34-ig akkor, tehát hogy ebből így már nem lesz pénz. Mennyit kapsz? Jogilag a spermáért nem lehet vételárat fizetni, szóval ez nem játszhat, viszont A Creo, gondolom, hogy ez a programja, aha, a Creo programja szerint csinálják, igen, 30 ezer forint költségtérítést ad mintaadásonként. A program végén további 50 ezer forintot, 10 sikeres mintaadás esetén akár 350 ezer forint adómentes juttatást is kaphatsz.
2: Na, tessék. Mm-hmm.
1: Tehát akkor ez nem vételár, itt azt nézem, hogy akkor mi? Jövedelem kiesést lehet vele téríteni, meg költséget. Hát az egy költséges a dolog, nem? Tehát kell ez a kis műanyag, kübli, meg nem tudom mi. Hányszor lehet menni? 3 hónap alatt 6-10 mintaadást lehet, majd 6 hónappal később van egy záró vérvizsgálat. Oké, tehát akkor itt kellett volna kiderülnie, igen, annak, hogy beteg a gyerek. Azt nézem, hány gyereket született belőle, legfeljebb 4 utód származhat egy ilyen akcióból.
2: Tessék.
1: És most jön a legdurvább, megtudhatod-e, hogy ki lett a gyermek?
2: Nem, szerintem. Nem.
1: Ha valaki ebből akarná élni, akkor ez 3 havonta 350 ezer forintot jelent. Á, inkább adok vért, nem? Én nem tudnék úgy élni, hogy van valahol egy gyerekem, és nem tudok róla. Tudom, hogy rengeteg pop meg rockstar így éli a mindennapjait, de nekem ez nem menne.
2: De sok hétköznapi ember is szerintem így éli a mindennapjait. De hogy... Igen.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt.
3: Hello.
2: És hétkezdés, ha hétfőn egyáltalán létezik ilyen. Szevasztok, hello, itt vagyunk. Szeptember 7-én is jól elindítjuk ezt a napot.
3: Kell, hogy létezzen ilyen, mert ez most már egy sima hétfő. Én ennek annyira örültem, tehát idefele, amikor jöttem, akkor ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy na, most egy sima hétfő van, és ez olyan jó.
2: Mert mit jelent az, hogy sima hétfő?
3: Azt jelenti, hogy eddig minden héten... ez nyaralt, az nyaralt, itt dolgoztunk, ott dolgoztunk, ilyen fesztivál, olyan bányásznap, furcsa hét, csavart hét, extra 86 feladat. Most beindul az év. Ez már egy normális hét, ez már egy naturjoghurt, ez már egy zero kóla.
2: Aha, nem akarlak elkeserteni, szerintem most is van kismillió ember, aki nyaral.
3: Hát hadd nyaraljanak, én nyugodtan itt vagyok, te is itt vagy, karácsonyig dolgozunk, nem?
2: Ennyi, kész.
3: Hát és akkor most ez neki megyünk, az sima hét van.
2: Mindenki legyen boldog, aki karácsonyig minden egyes munkanapon megy dolgozni, és nem megy el pihenni.
3: Ja, nem azt hittem, hogy aki ezt hallgathatja. De örülök, most megérkeztünk, most belekezdünk, most nyugi van, tegnap a lóversenyen szénné nyertem magam.
2: Oha, mennyit nyertél?
3: Közel 8000 forintot.
2: Az kemény.
3: Minden egyszerűen két futamot leszámítva, mert Rockstarra nem mertem fogadni, pedig a neve alapján akartam volna, de azt leszámítva mindig nyertünk. Valahogy most minden bejött.
2: Nem tudom, nekem a lovi az mindig kimaradt az életemből.
3: De ez ilyen gyereknap, tudod? Tehát, hogy azért megyünk, meg azért játszunk, mert lehet nézni a lovakat, meg lehet lámát simogatni, sőt, tegnap ingyen dinnyét is osztottak. Tehát ilyenek vannak, 500 forintban fogadunk. Tehát nem az, hogy érted, felrakom a fizumot, hanem a fizum dupláját.
2: Ja, nyilván. De várj, a láma az, hogy kerül oda a lovira. Tehát, hogy...
3: Minden volt, Mustang találkozó is volt. Kim voltak a sportautók, nem a állat.
2: Hát sejtettem, igen. Tehát jó, még a Mustang, a lóért, azt értem a párhuzamot, de most a lámával mi? Tehát négy lába van mind a kettőnek, ezen kívül mi a párhuzam?
3: Figyelj, letérdeltem egy borjú mellé.
2: És jó volt a borjúnak?
3: Tudok borjúval pózolni. És a borjúnak jó volt, igen. Dinnyét etettem egy borjúval. Annyira aranyos volt, és olyan finom lehet. Hú, milyen májkrémet lett belőle. De amúgy nagyon cuki volt.
2: Jó van. Na, hát én meg ugye bányásznapoztam végig az egész hétvégén. Nem mondom, hogy kipihent vagyok, mert nem. De nyilván. De nagyon nagy buli volt. Tegnap a Magnával zártunk. Misiék extra jó arcok.
3: Láttam őket, üzentek a buszból.
2: Jó. Hát én a buszban pont nem láttam őket. Én a backstage-ben láttam őket meg a színpadon, de ott nagyon jó fejek voltak természetesen. Szokás szerint, hát ők mindig azok.
3: Ilyenkor amúgy van pálinka, vagy most itt is átálltak, mert nagyon sok helyen átálltak arra, hogy már csak ilyen bizék vannak, bor meg sör, tehát hogy az ilyen tömény meg rövid italokról leállnak a backstage-be, de itt a pálinka dal miatt csak bekészítenek valamit, nem?
2: Én erről nem beszélhetek, noha tudnék.
3: Noha tudnál? Jó. Én is voltam.
2: A zenekarral pont elcsíptem erre vonatkozó beszélgetést.
3: Én is voltam, képzeld el, ilyen helyi városi napon, én Budaörsön, az édesüst Budaörs napján, és ott is nagyon nagy volt a hangulat, és volt olyan, képzeld el, aki Forrás Rádió Buenos Morgán hallgató, és oda jött hozzám a fesztivál során, hogy a bányásznapokról jön át, mert most olyan, és akkor majd innen vissza megy a bányásznapra.
2: Az igen.
3: Tehát, hogy ilyen országjáró fesztiválozás nem van. Ez a szeptember utolsó, vagy első szombatja, ez mindig így meg van nyomva. A másik, hogy az egyetlen nap volt, nem tudom nálatok, hogy volt a szombat 3 hónapja, amikor esett.
2: Volt.
3: Látok is esett, hogy ezt valahogy így megfogtuk.
2: Igen. Meg is lepődtem, mert azt egyébként nem nagyon mondták.
3: Senki, közben se.
2: Igen, aznap reggel már így láttam az előrejelzést, hogy na, az úgy jöhet. Aztán jött is, azt hiszem, kétszer is esett aznap. De így délelőtt, szóval például a rendezvényekre komoly hatással nem volt. Na mindegy, kinek hogy tetszett a bányásznap, írjátok meg.
3: Én hallgattam egyébként a műsorunkat is onnan, Andék remekeltek.
2: Ők ugye az oroszlányi bányásznapon voltak, így van, tehát ugye volt többfelé is bányásznap, úgyhogy bármelyiket megírhatjátok, mindegy, hogy melyiken voltatok, hogy melyik hogy tetszett. Jó, én örömmel veszem így a beszámolókat, persze. Aztán...
3: Charlie-t is... láttam, tegnap már Győrbe volt.
2: Tehát hát a Charlie az meg
3: mindig. Ezért buli van.
2: Persze, hát ez ilyen, megnyomják. Figyelj, én is ahogy így beszélgettem azért így a fellépőkkel, mindenkinek sűrű nyara volt, jó nyara volt, kiélvezték, és még nincs vége, tehát mindenki azt mondta, hogy most még azért nagy zakatolás van, tehát mennek ezerrel sok felé.
3: És jön az év, amikor vagy lesz, vagy nem Budapest parádé. Látom, hogy kicsit ilyen esetlenül szervezgetik a dolgot, de...
2: Szerintem lesz. Tehát ha már így bearangozták, akkor én azt gondolom, hogy össze fogják hozni.
3: Egy jó kamionos valamit csinálunk?
2: Itt így helyben?
3: Aha, hát így a hallgatóinkkal összefogunk. Mik vannak? Itt van cukrász ismerősünk sok, lehetne valamilyen, hogy a híresek táncolnak fönn, mi meg cukrot osztogatunk lent.
2: Aha, a cukros bácsik meg a táncoló híres lányok?
3: De egyelőre itt tartok, de be lehet szállni mindenki. Tök sok hivatalnokunk is van, tehát lehet, hogy nálunk kiállítanánk igazolásokat lenne. Valami összeáll a forráscsapat. Ki mit tud, ha drága hallgatók, milyen... hozzátenni a kamionunkhoz, írjátok meg.
2: Igen, milyen menő zenére adminisztrálunk például. Az
3: ilyen jó, kivész, leadminisztrálod, amit le kellett, nem kell jövő héten menned a hivatalba.
2: Nagyon jó lenne, igen.
3: Na, vérvételt is tudunk. Karnyújtás is lesz, hivatalnok és vérvétel.
2: Tényleg? Figyelj, nem szeretném tudni, hogy melyikünk venne vért. Jó? Én biztos, hogy nem. Na, a játékunk lesz ellenben ma, meg végezzen a héten, úgyhogy lehet majd velünk játszani kézilabda meccsre belépőkért, ráadásul tényleg rangadó lesz itt azért vasárnap, Mol, Tatabánya, KC, OTP, Bank, PIK Szeged, úgyhogy nagyon-nagyon klassz mérkőzés várható.
3: Amikor a Mol meg az OTP összecsap, akkor most mi van, kinek kell drukkolni?
2: Na hát ez, látod, ez az igazi nagy.
3: Benzin legyen, vagy pénz?
2: Ez a nagy vadaknak a harca.
3: Oké, okay. Jó.
2: Úgyhogy, ja, hát mi most az üzemanyagnak szorítunk. Én legalábbis mindenféleképpen egyébként is a másik banknál vagyok, szóval.
3: Na. Hiába nyomod bele a pénzt a tankba, nem indul el a kocsi.
2: Hát attól
3: nem. Kell.
2: Igen, ugye azt is szokták mondani, hogy nem jogosítványjal megy az autó, de ilyenek, de ez hülyeségek, jó? Tehát, hogy meg se halljátok.
3: Mert most minden nap 4 darab jegyet odaadunk?
2: Minden nap.
3: Ez durva.
2: Hát ezt csináltuk tavaly is.
3: Itt csak már elfelejtettem, ez nagyon nagy lelkű. Játszatok.
2: Bizony, hát ráadásul egy ilyen meccsre. Na hát és emellett egyébként hozunk nagyon-nagyon klassz témákat is, ráadásul.
3: Igen, az itteni felhozatalból én nem tudom eldönteni, melyik a kedvencem, de talán inkább a második, úgyhogy kezdem az elsővel. Képzeljétek el, végre rangsorolták azt, hogy melyik nemzet turistái milyenek, és a nyaralás után ennél aktuálisabbat nem is lehetne kihozni magunkból. Az is kiderült, hogy bizonyos nemzetek más nemzetnek vallják magukat, csak hogy szimpatikusabbak legyenek az adott országban. Például a németek nem vállalják fel, hogy ők németek, ők azt mondják, hogy osztrákok, és akkor állítólag jobban bánnak velük.
2: Egyébként ez érdekes, mert ha meg én jártam úgy, tengeren túlon nyaraltunk, és hát ott azért az európaiak azok ilyen egy kupac, tehát hogy azokat így úgy kezelik.
3: De...
2: És így ránézésre németnek néztek minket.
3: Tényleg?
2: Aha.
3: Az egyébként hozzánk képest szerintem előrelépés, tehát hogy a magyar kiadja magát németnek. Ez kell, hogy mindenki valami jobbnak adja ki magát, de csak kicsivel jobbnak.
2: Hát de ez nem tudom, hogy jobb vagy nem jobb, de hát figyelj azért, hogy arányaiban nyilván több némettel találkoznak ott, mint mondjuk magyarral.
3: Te nyaraltál már úgy, hogy vannak más magyarok is mondjuk az all-inclusive szállodában? Tudod, hogy nem akarod magyarnak adni magad. Tehát nem volt veled még olyan, hogy halkabban beszéltél magyarul, mert melletted valaki nagyon magyar volt?
2: Nem, ilyen még nem. Tényleg? Figyelj, nem éreztem szekunder szégyent, mármint mások viselkedése miatt.
3: De ez a családod miatt volt.
2: De az maga miatt volt. Nem, szóval, hogy nem, az itt volt Magyarországon. Tehát nyilván magyarok miatt, de ott mindenki magyar volt, de éreztem már ilyet.
3: Jó, de én a németekről nem gondoltam volna. Tehát azt gondoltam, hogy egy kimért nép, és hogy ők simán vállalják, hogy Deutschland über alles, de nem, itt nem ez történik, ők osztrákoknak adják ki magukat.
2: Egyébként adódik a kérdés, hogy akkor már miért nem svájcinak?
3: Nem tudom. Hát...
2: Mert hogy azért a svájci az pont egy olyan szerintem, hogy most Svájc kapcsán igazából csak jó dolgok jutnak eszedbe, nem?
3: Nem tudom.
2: Bicska, igazából, csoki.
3: Igen, jogos, és arra volnék kíváncsi, hogy az oroszok erre mikor jönnek rá, és minek fogják kiadni magukat az oroszok. Mert ők a legdurvábbak szerintem.
2: Hát azt nem tudom, az olaszok, ők nem tudják elrejteni, tehát az oroszok meg olyanok, hogy úgyse hisz, ránézek, általában olasz vagy, meg hogy látják, hogy hogyan viselkednek.
3: Jó, álljunk meg. Amerikában fontos változás van, láttad? Donald Trump barnára festette a haját.
2: Atya úristen.
3: Csak mondom, ez fontos, itt most meg kellett állni. A másik téma pedig a nagy kedvencem. Hát igen, kutatások kimondták és kimutatták, hogy a WC lett az új én idő.
2: Én úgy érzem, mondjuk eddig is sejtettem, hogy El Bundy megelőzte a korát.
3: Nagyon igazad van, úgyhogy jövünk majd a nyomós érvekkel, nem lesz erőlködés, ne aggódjatok.
2: A nyomós érvekkel? Hát ebben a kontextusban ez teljesen adekvát, azt gondolom.
3: Azaz.
2: Igen, úgyhogy a WC-n töltött néhány percből egy kicsit így tovább lépünk, lesz ebből 10, meg 15, adott esetben 20 is, de drága urak, mert szerintem az elsősorban a férfiakra jellemző, ha esetleg így trónolnátok, akkor most elmondjuk nektek, és továbbadhatjátok utána az asszonynak, nem biztos, hogy sikerül meggyőzni, de legalább megpróbálhatjátok, hogy ez igazából egy teljesen minőségi én idő, amit ti ott töltötök.
3: Pontosan, és vendégünk is van, tehát ezt a hetet rögtön beröffentjük egy kis motorozással is.
2: Így van, a motorosok is lehetnek angyalok, egy a jótékonysági motoros felvonulás. Szerintem nem nagyon kell itt a megyében már senkinek bemutatni. Nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt években, és egy nagyon népszerű kezdeményezés, de egyúttal egy nagyon klassz kezdeményezés is, úgyhogy Lehotai Kata érkezik a szervezők képviseletében ma ide hozzánk, 9 óra után fogunk vele beszélgetni.
3: Mindenképpen tartalmas hétfő lesz, még bosszankodunk is majd, mennyi minden történik velünk. Jó hét lesz ez, figyeljetek, ha belefáradtatok a munkába, vagy megvagytok kicsit zuhanva, akkor gyertek velünk, majd mi segítünk. Még egy gyors közlekedési, hogy a kötelező SMS-ek meglegyenek, és mindenki tudja, mi a helyzet az utakon. Ami Zsoltunk azt írja, Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig nagy a tranzitforgalom, sok az autó, de egyelőre jól autózható, csak óvatosan. Pest irányába is sok autó halad, de eddig nincs fennakadás. Gratulálok a Kék Tigriseknek a tegnapi lehengerlő játékhoz, győzelemhez.
2: Igen, erre még kitérünk, jó? Már ugye ehhez kapcsolódik majd a játék kérdésünk is, illetve Gyulától is megkaptuk a szokásosat. Egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassú haladás, szokásos hétfő. Na hát akkor tényleg a megszokott hétfői menetrendbe állunk vissza. A játék kérdéssel jövünk nem sokára. Ha van útinfótok, meg ugye egyébként a játék kapcsán is érdemes memorizálni az SMS és Viber számunkat, 0620 978 9785.

0: 10 perc múlva 7 óra, és akkor mondjuk is gyorsan a mai játék kérdést, mert hogy a héten ugye lehet velünk játszani. Egy nagyon-nagyon klassz mérkőzésen volt Tatabánya, KCOTP Bank, PIK Szeged, egy igazi vérbeli rangadó. Ez lesz az első hazai bajnoki a Kék Tigriseknek, ugye vasárnap majd este 6 órától, és akkor ide nyerhettek. Ráadásul rögtön 4 darab belépőt, ha helyesen megválaszoljátok azt a kérdést, hogy... Ugye győzelemmel kezdte a 2026-27-es bajnoki szezont a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata. Hány góllal, vagyis mekkora különbséggel nyertek a Kék Tigrisek tegnap Gyöngyösön? Az A válasz lehetőség szerint 13, a B szerint 23 góllal.
1: Tehát tulajdonképpen vagy tippelj, vagy nézz utána, vagy emlékezz a tegnapi élményeidre, és utána írd meg SMS-ben vagy Viberen a nevedet, illetve azt, hogy A vagy B megfejtést választasz. A 13, B 23. Az SMS Viber számunk pedig 0629789785.
0: Így van, várjuk tehát a helyes megfejtéseket. Egyébként szeptember 7-e van, a Reginák ünneplik a névnapjukat, őket lehet köszönteni meg például az Admirákat, a Begóniákat, vagy a Pszichéket. Azért ez egy érdekes, mint név.
1: Rédl Psziché.
0: Az hogy becézed?
1: Pszichó. De nekem ez tetszik. Rea is van, meg Mabella, meg Mábel, meg Lél.
0: Rengeteg különleges név van ma. Első Erzsébet angol uralkodó 1533-ban született ezen a napon.
1: Buddy Holly. Úgy ezt szeretem egyébként, a nagyapámtól ismertem meg. 1936-ban ezen a napon született. A rock and rollnak volt az egyik úttörője. Még élhetne, 90 éves lenne.
0: Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, ugye az I Will Survive kultikus lágernek az előadója. 1943-ban született ezen
1: szerintem
0: a napon.
1: Úgy, hogy Julie Kauner, úgy nem sokan ismerik, egy amerikai színésznő. Az a lényeg, hogy a Simpson család az eredeti March angol hang, nem magyar hang, angol hang ő volt.
0: Szászemese, olimpiai bajnok, magyar vívó, egyébként az életben is egy tündéri jelenség, 1982-es születésű.
1: Illetve 1927-ben az elektronikus televíziózás egyik nagy áttörése született meg ezen a napon. Képzeld el, hogy laboratóriumban sikeresen továbbították

0: animációban azért megmaradt az emléke, cuki állat volt, de nem találkoznék vele sötétben. És az első transatlanti telesebészeti műtétet végezték el 2001-ben, ez úgy történt, hogy New Yorkból irányították magát a robotot, a páciens pedig a franciaországi Strasbourgban feküdt. 45 perces volt a beavatkozás, egy epe hólyagot távolítottak így el, és ez tök menő, mert így tudnak olyan orvosok is dolgozni Európában, akik egyébként nem akarnak, vagy nem tudnak ide utazni.
1: Figyelj, rengeteg, gyorsan soroljuk el, mert mind nyakunkon már a hírek. A tiszta levegő, a kék égboltért nemzetközi napja van. Ez jó, ez klassz.
0: Jó, szalámi nap is van, jó, akkor én ugrok a kedvenceimhez.
1: Igen, sör kedvenc.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is. Jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Paks és Duna-Szentbenedek között ütemezetten halad a munka, nem robbanó testet találtak Esztergomban, Antonelli a mezőny végéről rajtolva nyerte a hazai futamát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Paks és Duna-Szentbenedek között ütemezetten halad a munka, közölte a miniszterelnök vasárnap az atomerőműnél végzett beavatkozásokról a közösségi oldalán. A meder mélyülése előre tudott természetes folyamat egy fenékküszöb építésekor. A szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet, írta a kormányfő. Tájékoztatása szerint már csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. A miniszterelnök kiemelte, a paksi atomerőmű stabilan termel, a Duna palpartján jól halad a Duna-Szentbenedek számára. Már a vállalt kikötő építése is, jelezte bejegyzésében Magyar Péter. Nem robbanó test került elő Esztergomnál a Duna medréből, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel vasárnap, miután a szakemberek megvizsgálták a gyanús tárgyakat. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere arról számolt be közösségi oldalán, hogy két feltételezhetően második világháborús bombát találtak a Kis Duna medrében a Kossuth híd közelében. A rendőrség az érintett területet mindegy 250 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a tűzszerész művelet idejére, de kiderült, hogy nem robbanó test került elő, a zárást pedig nem sokkal 13 óra után feloldották. Hernádi Ádám

0: Később frissített posztjában arról írta, a Kisduna medrében az 1960-as évekből származó Fém utcai szemetes volt, amelynek pontos miben létét külső szemrevételezéssel, szakszerű vizsgálat nélkül nem lehetett egyértelműen megállapítani. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti Ozorát. A kontroll a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól kapott információk alapján arról írt, hogy holttestet találtak péntek délután Igardát puszta külterületén mezőgazdasági munkálatok közben. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak. És végül sport. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A 20 éves bolonyai születésű versenyzőnek ez volt pályafutása 7. futamgyőzelme, mindet az idén aratta. Antonelli személyében 60 év után nyert újra olasz pilóta Monzában F1-es viadalt. A parádés teljesítménnyel győztes hazai kedvenc mögött csapattársa a brit George Russell végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres világbajnok Max Verstappen állhatott fel. A VB most hétvégén folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő spanyol nagydíjjal.
1: Időjárás.
0: A friss reggelt követően napközben sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastag a fátyolfelhők az égen, esni nem fog, reggel 12-15, délután pedig 27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt, vidámat, szevasztok, hello, 7 óra 5 perc van, gondolom,
3: hello.
2: Többség úton éppen munkába, iskolába, óvodába, gyerekszállítmányozás, stb. Kitartás, vezessetek türelmesen, most már tényleg sokan vannak az utakon, ez azért így szeptember 1-e óta megfigyelhető, az élő térképen is azt látom, hogy azért Környe, Tata, ott már azért beindult a forgalom, Komáromban is, igen, meg Esztergomban is, úgyhogy valóban azért látszik ennek a nyoma az élőtérképen. Tatabánya most még egészen nyugisnak tűnik, az M1-esen meg a szokásos szakaszon ott Biatorbágynál van torlódás.
3: Igen, és az emberek idegesebbek. Tehát, hogy itt most nem tudom, az van-e még, hogy a nyárból így lassan állunk vissza, de hogy látom, hogy feszülten vezettek, úgyhogy nyugodjon meg mindenki, nyugodjon le mindenki a...
2: Igen, egyébként figyelj, ez tényleg megfigyelhető az embereken. Én hétvégén ezt láttam a bányász napon is, hogy valahogy mintha az emberekből, nem mindenkiből, tisztelet a kivételnek, mert azért nem, de hogy így többször azt éreztem, hogy valahogy az önfelett jókedv, az mintha úgy nehezebben lenne már meg az emberekben. Én nem tudom ez miért van, de hogy egyszerűen tényleg ezt éreztem néha.
3: Drágább a sör.
2: Lehet, nem tudom. De hogy úgy amikor már mondani kell, hogy és jó produkcióknál, hogy akkor lehet egyébként tapsolni. Tehát ez egy olyan hely egyébként, hogy kijössz és úgy tapsolsz, úgy azzal fejezed ki a tetszésed.
3: Régen ilyet az iskolai ünnepségeken kellett csak, nem? Tehát ez most átjött már az ilyen fesztiválokra?
2: De hogy én ettől az agyamat eldobom, tehát könyörgöm, amikor jó produkciók vannak a színpadon, akkor odamész, akkor nem természetes dolog, hogy tapsolsz, ez nem atomfizika.
3: Egyébként, de remélem, hogy társadalmilag most kezdünk majd egy kicsit megkönnyebbülni, bár amúgy nem lesz gazdaságilag könnyű évesse, de ilyen szinten látok egyfajta felszabadulást, de valahol azt látom, hogy azért sokat kapott a nemzet, tehát hogy így, meg úgy az emberek is általában, tehát így a felgyorsult világ, háborúk körülöttünk minden, azért van rajtunk nyomás, most valahogy vissza kéne csillezni.
2: Igen, és hogy valahogy, tehát hogyha elmész egy rendezvényre, akkor próbálj azért tényleg úgy kikapcsolódni, nem mindegy, ez személyes kis verbális zárójeles
3: megjegyzés
2: volt.
3: És ha már itt tartunk, az oroszok éppen támadják Angliát, de zárójel nem.
2: Végén valaki komolyan veszi.
3: Csak a drónos izét hozom be, de hogy ott is paráztatás van, szerintem csak Putyin méregeti dolgokat. De hogy valahogy meg kéne nyugodni, szerintem le kéne ülni egy kicsit, együtt beszélgetni. Ó, milyen mizét hoztam be, milyen kis kócsos vonalat hoztam be.
2: Nekem a nyugdíjas jutott eszembe, de figyelj.
3: Ez a nyugdíjas vonal nekem?
2: Ki milyen kifejezésre asszociál ebből, igen.
3: Amúgy 12 fok van, 28 lesz, és lehet nyerni. Azt akarod?
2: Bizony, azt akarom mondani, kézilabda belépőket vasárnap. Nagyon klassz rangadó, az első hazai bajnoki a ráadásul a Kéktigriseknek. Múlt a Tabány a KC, OTP Bank, PIK Szeged. Ide sorsoljuk 4-esével a belépőket a héten. Mondjuk a kérdést, győzelemmel kezdte a 26-27-es bajnoki szezont a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata. A kérdésünk, hogy hány góllal, vagyis mekkora különbséggel nyertek a Kék Tigrisek tegnap Gyöngyösen?
3: Az A lehetőség, hogy 13-mal, a B lehetőség, hogy 23-mal, amúgy mind a kettő brutális, tehát hogy nagy meccs volt. Én nem néztem ezt, láttad?
2: Nem láttam, hát bányásznapon voltam.
3: De nincs ilyenkor a zsebedben egy ilyen kis tévé, egy ilyen antennás, nem húzott ki, és nézed, hogy...
2: Zseb tévé, vagy oda tenni egyet így a színpad mellé. Nem, ezt csináltam most.
3: Vannak olyan zenekarok, akik néznek mindenféle foci meccseket koncert közben. Na jó, ezt most akkor hagyjuk, de a lényeg az, hogyha tudod, hogy 13 vagy 23 góllal nyertek, akkor írd meg az A vagy a B betűt a saját neveddel ide, 0620-978-9785, és minden nap a műsor végén sorsolunk majd.
2: Így van, és egyébként ami másik téma, amit be akartunk még hozni ide az óra elejére, a Balatonnál nagyon érdekes táblák bukkantak fel, de olyanok, amiket szerintem nagyon sokan kedvelnek.
3: Amúgy voltál már lovason? Ott történt az eset, én nem tudok róla, lehet, hogy átmentem rajta talán.
2: Én voltam lovason, sőt, sok évvel ezelőtt egy egész hétvégét töltöttem el. Mire? Lovason, ez egy annó ilyen diák önkormányzati aktivista voltam, meg részt vettem ilyen mindenféle együttműködésekben, és akkor ott volt egy ilyen regionális koordinátor találkozó, nagyon jó hangulatban telt, ez egyrészt köszönhető volt a jó társaságnak, másrészt a házigazda a meglévő diópálinkájának.
3: Amúgy jó hely?
2: Amúgy szép hely, kifejezetten.
3: És megfigyelted, hogy ott feltűnően sok a cica?
2: Nem, én a szőlőtökéket figyeltem.
3: Te csak azt figyelted. Jó, elmondom neked, hogy ott rendkívül sok a cica, és nagyon szeretik a helyiek, tehát vannak házi macskák is, vannak vadóca macskák is, de ugye a tájnak a részévé váltak ők, és egy Trumpi fordulattal, ahogyan hát ő ott Amerika túrát nevezte az Ontario tavat, tehát hogy igazából ilyen fordulattal a lovast is át lehetne nevezni cicásra. Képzeld el, kiraktak olyan táblákat az egész területen, hogy lassíts, macskák az úton, és ott van rajta egy cuki macska.
2: Egyébként ez nagyon klassz kezdeményezés szerintem, tehát hogy az állatok védelmére így felhívják a figyelmet. Tök jó, én ezt maximálisan tudom pártolni, kutyákra, cicákra figyeljünk oda.
3: És amúgy okkal teszik, mert az utóbbi időkben tök sok volt ott a gázolás, és annyira szimpatikus nekem az, hogy egy település lép is ez ügyben. Tehát nem csak az van, hogy ó, szegény cicák, meg drága gazdák, vigyázzatok rájuk jobbá, tudjátok, hogy ezek azért mennek vadászni, meg azért szanaszéjjel mennek, hanem valaki lépett, elment a nagy táblagyárba, ráraktak is macskámúcsit, egy ilyen tök cukin megcsinálta a táblát, kirakta ezeket, és tök aranyos a dolog, és meglátod, akkor elkezdesz lassítani, ilyet eddig csak óvodásokkal, meg iskolásokkal láttunk.
2: Igen, ezek működnek már hosszú évek óta, tehát nyilván az a Kresszben is benne van. Amúgy az egész településen 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, különösen fontos ott ez, aki már járt lovasan, az tudja, hogy ott alapvetően ilyen keskeny utcák vannak, tehát ugye kicsi településről beszélünk, meg van lovasnak ilyen domboldali, hegyoldali része is. Én például ott voltam fönt, tehát onnan olyan csodás kilátás nyílt a Balatonra, elképesztően szép volt a panoráma.
3: És ezen a vonalon tovább indulva, ezek szerint akkor lehet kirakni táblákat, vagy ez nem számít akkor kresztáblának, nem?
2: Tehát szerintem ez nem hivatalos kresztábla, ez inkább ilyen,
3: vagy egy hirdetés.
2: Hát igen, ilyen figyelemfelkeltő, mondjuk így.
3: Tehát akkor igazából bármit ki lehet, tehát itt ki lehetne rakni a Hörpi Bisztrónál a vigyázz részegek. Tehát hogy... Simán? Csó, mit raknál még ki?
2: Ugye azt nem csak oda lehetne kirakni a lakótelepen a kisboltok mellé is, hogy vigyázz, mert Béla ma is rakétával indította a napot.
3: De ugye egy csomó mindent így ki lehetne rakni, nem?
2: Lehet egy csomó ilyen alternatív táblát valóban.
3: És már csak azért is, hogy ott a tábla kicsit lassítasz, mert elkezd érdekelni, hogy mi fog történni, nem?
2: De az a baj, tudod, hogy ez meg a tipikus ilyen magyaros mentalitás, hogy ha valami ilyesmi történik, akkor elkezdünk sasolni, és amiatt történik baleset, ja. Nem az utat nézik az emberek.
3: Konkrétan tudom azt, hogy amikor én ott először Manci nénivel, nem tudom, hogy így hívják, de én elneveztem Manci néninek, akkor találkoztam, amikor még babakocsiban toltam a kislányomat, és már nem volt annyira meleg, de én még rövid nadrágba mentem. És kiszólt nekem, hogy meg fog fázni. És azóta figyelem, hogy ő ott nézi a helyeket, meg a járókelőket, néha kommentel, néha hozzászól. Tehát ott is ki lehetne, hogy vigyázott Manci néni, néz.
2: Biobiztonsági kamera, igen, tehát Manci néni felvételt nem készít, de mindenre emlékszik.
3: Pontosan. Hogyha van ötletetek, hogy mit raknátok még ki így a közlekedés érdekében, akkor nyugodtan azt is írjátok meg. Például a Roland ház előtt ki lenne rakva, hogy figyelem műfű, hogy valaki elkezdje locsolni, vagy nem tudom.
2: Az hátul van. Ha ja, valaki azt elkezdi locsolni, akkor nagyon gyanús lesz. Mert akkor bejutott a kertembe.
3: Oké, akkor mit tudom én, nem túl magas, de nagyon ideges. Valami...
2: Jó, várjál, és akkor azt még körbe se jártuk, hogy vajon mondjuk Andi lakása előtt milyen táblákat lehetne kirakni.
3: Sokkoló, figyelem.
2: Figyelem, sokkoló és balta.
0: Mosolygós reggelt.

0: Flex.
1: Buenos morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: 7:48 után, de mielőtt rá kanyarodnánk a csillagok üzeneteire, egy perces verbális előjáték következik Rédl Ádám előadásában.
3: Jaj, de szépen felkonferáltál. Igen, egy percessel készültem. Takarítónén is történet, azok mindig jók, úgyhogy egy ilyet szeretnék most elhozni neked.
2: Úgy is hallottam a takarítónőt a kanibáloktól.
3: Ja, pénteken, úgyhogy teljesen... Egyébként én visszatapsdal, tehát ez a végén van?
2: A foggal, nem, közben tolták el, úgyhogy na, ők is egy tök pozitív, mind, ők mindig azok, tehát a Ricsi meg a Kuka, ők ilyen örök fiatalok és elképesztően jó arcok. Na de akkor halljuk ezt a kis takarítónős sztorit.
3: Képzeld el, tettem neki egy kedvességet, és az a típusú ember, vannak ezek a típusú emberek, akik mindenképpen meg szeretnék hálálni. És te nem akarod, hogy meghálálják, hanem csak azt szeretnéd, hogy menjünk tovább, és szívesen, most semmi extra fénymásoltam. Amúgy a rádió pénzén, tehát hogy még csak az se.
2: Tehát szívesen költöd a rádió pénzét, köszönöm.
3: Nagyon szívesen. Bárki akar fénymásolni, gyertek! Nem. De tényleg nem volt egy nagy dolog, és 10 milliószor elmondtam, hogy köszönöm. De azóta minden nap az a téma úgy indult, hogy mikor van a névnapom. És akkor elmondtam, hogy mikor van a névnapom.
2: Holnap után lesz egyébként a névnapja, kollégám.
3: Nyilván csak ezért mondom ezt a sztorit, mondtam, hogy 9-én. E hónapban? E hónapban. Jó, akkor majd én gondoskodom. Ott lesz az asztalon. És képzeld el, a mai kérdés így hangzott, hogy mit szeretek inni. És...
2: csapvizet.
3: Hát mondom, igen, tényleg semmit, de akkor így lepörgettem a fejembe, hogy jó, hát itt muszáj, hogy valamit be kell mondani. Az ivólé az gyenge lesz, valami olyat akarok, ami nem annyira drága, tehát hogy akkor tényleg ne legyen semmi, hogy mondtam, sörbor. És akkor itt jött a következő kérdés, hogy édes? Félédes? Száraz? És mondom, hogy én nem akarom szűkíteni, de ha már így, akkor száraz. És tudod, mi volt a válasz? Jó, akkor délután visszaviszem.
2: Jújjúj.
3: Tehát rosszat mondtam.
2: Jújjúj.
3: És ezen gondolkozom most, hogy vissza lehet vinni. Tehát egyrészt én nem akartam terhet okozni, másrészt tényleg nem várok el semmit, harmadrészt. Van olyan, hogy te megveszel egy bort és visszaviszed?
2: Én ilyet még nem csináltam, meg hát gyanítom, hogy aki megvesz egy bort, az általában azért, hogy elfogyassza. Na de ezt de nem fogjuk
3: de
2: most megoldani.
3: Lehet, hirtelen témát váltasz, vagy, vagy lehet, hogy a tablettest visszacserélik, vagy ez hogy?
2: Nem tudom, erre hirtelen nem találom
3: a megoldást. Meg, ha cseréltetek már vissza italt.
2: Igen, aki már hasonló cipőben járt, az segítsen Ádinak, addig én inkább elkezdem itt tényleg tolmácsolni a mai horoszkópot. Kedves Kos, ma ne akarj mindent egyszerre megoldani. Egyetlen jól megválasztott feladat többet ér, mint 5 félbehagyott. Estére pedig befuthat egy jó hír.
3: Bika, valaki ma számít a nyugalmadra és a józan eszedre. Pénzügyekben viszont ne dönts hirtelen, még akkor sem, hogyha nagyon csábító az ajánlat, mert ma tévedni fogsz.
2: Pörgős napod lehet, kedves ikrekjegyű, sok beszélgetéssel és váratlan találkozással. Egy fél mondatból ma több is kisülhet, mint elsőre gondolnád.
3: Rák, kicsit érzékenyebben reagálhatsz a szokásosnál, ezért ne vegyél mindent magadra. Délutára kisimulhatnak a dolgok, főleg otthon.
2: Ma könnyen rád figyel mindenki, kedves oroszlán. Használd ki ezt, hogyha szeretnél valakit meggyőzni, vagy mondjuk csak úgy előállni egy ötlettel, viszont ami fontos, ne ígérj többet annál, mint amit tényleg be tudsz tartani.
3: Szűz, rendet tennél magad körül és a fejedben is. Jó nap ez arra is, hogy lezárj valamit, amit már régóta halogatsz. Meglepően felszabadító lesz.
2: Egy döntési helyzetben ma végre tisztában láthat a mérlegjegyű. Ne azt válaszd, ami mindenkinek tetszik, hanem azt, ami neked hosszabb távon is jó.
3: Skorpió, erős megérzéseid lehetnek, és most érdemes is hallgatni rájuk. Ha valaki nem mond ki mindent, de te valószínűleg így is érteni fogod a lényeget.
2: Kicsit kiszakadnál a rutinból, kedves nyirasjegyű, és erre ma lehetőséged is adódhat. Egy spontán program feldobhatja az egész napodat.
3: Bak, a kitartásod ma kifizetődik, egy olyan ügyben jöhet előrelépés, amiről már azt hitted, hogy megreked valahol. Pénzügyekben viszont maradj nagyon megfontolt.
2: Új ötlet vagy új nézőpont hozhat lendületet a vízöntő napjába. Ne dobd el csak azért, mert elsőre szokatlannak tűnik. Ma pont, hogy a különc megoldás lehet a nyerő.
3: Halak, ma jól esett egy kis lassítás, úgyhogy ne vállald át mások problémáit is, bár ez jellemző rád. Inkább figyelj arra, hogy neked mire lenne szükséged. Este egy kellemes meglepetés érhet, csak győzt kivárni.
2: Így van, egyébként az is egy kellemes meglepetés lehet, ha valakiről kiderül, hogy nem német, hanem osztrák, vagy pont, hogy fordítva. Na mindegy, állítólag bizonyos nemzeteknek a turistái szeretik más ország turistáinak kiadni magukat, hogy ennek van-e bármiféle értelme, az kiderül az óra második felében.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
5: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
4: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
6: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
7: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
6: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
7: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
6: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: perce járunk, fél nyolc után.
1: Hello!
0: Még mielőtt megpróbálnánk megfejteni, hogy a német turisták miért adják ki magukat osztrákoknak.
1: Pedig jó.
0: Állítólag ez van, tényleg. Köszöntjük Kittit, jó reggelt.
1: Szia Kitti!
2: Hello, sziasztok, jó reggelt.
0: És akkor jöjjön a mai játék kérdésünk, ugye a nyeremény 4 darab belépő a MOL Tatabánya KC OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda rangadóra vasárnap. Nagyon-nagyon jó meccs lesz szerintem. Győzelemmel kezdte a 26-27-es bajnoki szezont a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata. Hány góllal, vagyis mekkora különbséggel nyertek a kék tigrisek tegnap Gyöngyösön? Így szól a kérdésünk.
1: És választhatsz A 13-mal, vagy B 23-mal. Hogyha tudod, írd meg, ha nem tudod, akkor is 0620-9189185, a nevedet is rakd bele, és akkor lehet, hogy ma téged sorsolunk. Elég keményen indul a dolog, nem? Tehát, hogy ez egy második meccsnek, meg első hazainak már egy durva összecsapás.
0: Szeged ellen, igen, de jó formát mutatnak a srácok. Én azt gondolom, hogy magabiztos győzelem volt. Most nyilván nem fogom elmondani a konkrét végeredményt, egyébként meg Google a barátotok, tényleg, mert nem vagyok te.
2: Meg a hírekben is hallhatátok, de mindegy.
0: Na, az meg a másik, igen. Tehát azért segítünk, na, tényleg. Na, most akkor tényleg annak a kérdésnek járjunk még a végére, hogy miért mondják azt a németek magukról, hogy ezt ők osztrákok.
1: Ezt tényleg imádom. Hát van egy pár kutatás, mert ennek azért utána ment a világ. Az a helyzet, hogy a németek úgy gondolják, képzeljétek el a nyaralásaik során, hogyha ők nem németként adják magukat elő, hanem azt mondják, hogy ők osztrákok, akkor sokkal jobb bánásmódban részesülnek. És ez alapból egy nagyon érdekes koncepció, főleg azért szerintem, mert ha valamit nem kéne letagadni, vagy azt gondolnám, hogy nem kéne letagadni, az a németség. Tehát, hogy nem annyira társítok hozzájuk, azt leszámítva, hogy rohadtul nincsen humoruk, azt leszámítva, nem nagyon társítok hozzájuk negatív kontextus. Nyilván van egy csúnya múltjuk, de ez már bocsátot kértek, megbocsátottuk, tehát, hogy tovább kell lépnünk innen.
0: Igen, de sokakban szerintem ott van az a fajta előítélet, hogy egy ilyen felsőbbrendűségi tudat azért a mai napig van talán a németekben, mert sokan egyébként azt gondolják, hogy például ugye a Deutschland über alles sor is ezt jelenti. Ennek egyébként a német történelmet tekintve egy egészen más vonulata van, de most így hagyjuk az egységes Németországnak a kialakulását a 19. századból, mert hogy egészen más tényleg ennek a történelmi hátterében, és nem fog belemenni, mert baromi unalmas lenne, de hogy nem ez van e mögött. E mögött legalábbis nem ez van. Igen, de hogy sokan azért egy ilyen negatív tulajdonság halmazt párosítanak hozzá a németekhez.
1: Nem, meg hát nyilván a világtörténelem legborzasztóbb múltját nem lehet úgymond kitörölni, csak az van, hogy tehát tovább kell lépnünk, nem? Tehát, hogy most érted, a németek, mint olyanok, akik ma vannak, mit tudunk róluk, mit gondolunk róluk? Precízek, nem?
0: És nem túl jó a konyhájuk.
1: Nem túl jó a konyhájuk, nem annyira viccesek, de hogy...
2: Na, és sokat isznak.
1: Tényleg? Amúgy ezt tudod? Sört, ezt igen, de azt hát úgy bírják is.
0: Az bírják. Na jó, de ez megvan egyébként az osztrákoknál is. Mennyiben pozitív vajon, vagy pozitívabb az osztrákok megítélése, mint a németeké?
1: Amúgy sokkal.
2: Nem tudom, nekem most, ahogy ezt mondtad, hogy a németek vagy felsőbbrendű, nekem egyébként az osztrákok tönnek úgy, hogy ők inkább ilyen karotnyeltebbek, meg nagyképűbbek. Uh-huh.
1: De miért? Azért,
2: szerintem
1: mert túl nagy az átmenet, így átmész a határon, és akkor hirtelen minden zöld, és minden jó, és...
2: Nem tudom, én mondom, nekem úgy tűnik, hogy az osztrákoknak van inkább ilyen...
0: Én azt nem értem, hogy ha már ők így gondolják, hogy akkor mi németek vagyunk, de mást akadjuk ki magukat, tehát elevegyen elmebeteg gondolom, akkor miért nem svájcinak?
2: Ezt akartam.
0: Hát könyörgöm! Hát Svájcról, a svájci óra, svájci csoki, svájci bicska. Hát ezek csupa jó dolgok, nem?
1: Jó, de ez annyi, érted most, Svájc, tehát tudod, hogy ott kevesebben élnek. Most minden második turista onnan jön, az már gyanús, nem? És akkor elkezdenek utána nyomozni, lebuksz, és az milyen kínos, amikor kiderítik, hogy te nem is svájci vagy.
0: Aha, mondjuk, igen, és Svájcban nem csak a német, tehát ott azért vannak más nyelvek is, de ettől függetlenül most elmegy, érted, mit tudom, Kolumbiába, vagy valahova a világ másik végére, hát most azt mondja, hogy svájci, vagy azt mondja, hogy osztrák, hát úgyse tudják meg.
1: Vagy lehetséges, hogy a svájciaktól túl sokat várnak. Tehát, hogy az egy gazdag terület, te adjál több orravalót. Tudom, hogy neked van mit a tejbe aprítani, hagyd már itt légy szíves azt a bicskát, meg azt a nem tudom mit, azt a milka csokit.
0: Meg a karórádat.
1: Kis, mi van ott a Rolex, a svájci, nem mi?
0: Hát vannak világhírű svájci, nem fogok most márkákat mondogatni.
1: Mondod,
2: mert már eleget mondott át.
0: Igen. Jó, szóval, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy ezzel együtt, hogyha te mondjuk svájcinak adod ki magad, akkor lehet, hogy egy olyan fajta elbánásban lesz részed, ami tök jól esik.
1: Na de várjál, és itt jön a... Értem. Tehát, hogy azt mondod, hogy te kedvesebben bánnál egy svájcival, mint egy némettel?
0: Én mindenkivel kedvesen bánok.
1: De kedvesebben, egy svájcival kedvesebben bánsz?
0: Nem.
2: Egy óráért cserébe.
1: Egyébként szerintem nem.
0: Egy óráért.
1: Na és itt jön.
0: Karóráért, vagy egy óra időtartamért?
2: Hát
0: ez olyan, mint a rossz lányokon a Jessica 22, vagy mi? Mire gondolsz?
2: Van az az óra, amért...
0: Az is egy drága óra lehet egyébként. Sokaknál.
1: Itt jön...
0: A piros hangfoglalón, ugye?
1: Itt jön most a legérdekesebb része ennek a kutatásnak, mert képzeljétek el, hogy ennek utána néztek utazás szervezőknél, mert hogy ne csak így mondjuk, hogy akkor miért variálnak a nemzetiségükön, 192 utazás szervezőt kérdeztek meg az eddigi tapasztalataik alapján, hogy mit gondolnak a vendéglátók a különböző nemzetek turistáiról, és kialakítottak erről egy képet, és nem sokára majd mesélek még erről, de most csak az 1.0-ás, képzeljétek el, szinte a németekről vannak a legjobb véleménnyel. Tehát ők úgy változtatják meg magukat, és úgy mondják azt, hogy inkább osztrákok, hogy amúgy az utazásszervezők imádják a németeket.
2: De miért?
1: Hát figyelj, itt vannak a statisztikai
0: szerintem
1: számok.
0: Sokat utaznak, és sokat költenek.
2: Elmondjuk, igen.
1: Képzeljétek el, például a legtöbbet költő turisták az amerikaiak után rögtön a németek. Tehát, hogy gyakorlatilag náluk már csak az amerikaiak költenek el több pénzt, meg aztán még a harmadik helyen ott vannak a kanadaiak. Aztán a németek a legkalandvágyóbb turisták, tehát nem pihenni akarnak, hanem aktív kikapcsolódni szeretnének. A 21,1%-uk mindenféle ilyen külföldi program lehetőségben, kalandban és akcióban benne van.
0: Tehát ne a Balatonnál pihenő nyugdíjasokból induljunk ki.
1: Ja igen, mi mást kapunk, tehát mi mindenből a krémet kapjuk.
0: Hozzánk jön a maradék.
1: Jó, és ami engem még egyébként meglepett, hogy hát itt van néhány statisztikai adat, ez már nem a németeket méltatja, de például képzeljétek el, a legjobb borravalót adók listáján a svájciak, a harmadikak, a németek pedig állítólag az amerikaiak után a második helyen ott vannak.
0: Ezzel nem tudok vitatkozni, egyébként a svájciak a negyedikek,
1: mert a kanadaiak
0: a harmadik helyen. Igen, az sem meglepő, hogy a legudvariasabbak, azok pedig a japánok. Alapvetően a japánok bárhol mennek, ők mindenhol nagyon udvariasan viselkednek, ez például a sportolóikra is tökre jellemző.
1: Igen, de hogy tulajdonképpen, hogyha most azt nézed, akkor a németeket itt például a borravaló kategóriában is, meg amúgy is a svájciak elé sorolták. Az osztrákok pedig meg se rúgják itt a dolgokat, tehát hogy rajta sincsenek egyik toplistán sem.
0: Tehát, szeretik a németek a kihívásokat, úgy látszik, rosszabbnak adják ki magukat.
1: Igen, lepontozzák magukat tulajdonképpen szerencsétleneim. Na de itt elkezdtünk Rolanddal arról beszélgetni, hogy mi magyarok sem vagyunk kutyák. És ő még nem tapasztalta, én nagyon is tapasztaltam külföldön, hogy nem egyszer megpróbáltam eltitkolni az identitásomat. Nem akkor, ha csak én voltam ott, hanem akkor, hogyha más magyar társaságok is megjelentek az All Inclusive szállodában. Tehát, hogy ott azért adtad ki magadat másnak, te nem?
2: Nem, én normális magyarokkal találkoztam.
1: Nem, te vagy az, aki miatt én másnak adom ki magam.
0: Jó, a másik csoport. Olyan, már találkoztam spanyol tengerparton, hogy messziről lehetett hallani, hogy ezek a miénk, mert hangosan beszéltek, és konkrétan az alufóliából csomagolták ki a rántott szeletes szendvicset. És ez tényleg, tehát ez bármennyire is full előítélet, igen, de hogy ez tényleg így volt.
1: És amikor előkerül a kis trapista sajt, a bicska, meg a fasírozott az alufóliából, ott, ahol egyébként All Inclusive szállodában vagy, akkor azért lehetséges, hogy te megpróbálod kicsit másnak kiadni magad. Én például ilyenkor rendszeresen etiópnak adom ki magam.
2: Biztos el is hiszik.
1: Testalkat is
2: megvan. Ezzel az Ed Sheeran kinézette.
0: Nem, akikkel én találkoztam úgy, hogy nagyon nem tudtak viselkedni, például orosz turisták. Na, velük találkoztam így, és hát az elképesztő volt. Hát ők voltak azok, akik a kancsóba kikészített vörösbort öltötték bele az asztal alatt a flakonokba, tudod?
2: Jézusom.
0: Tehát, hogy így csak vitték magukkal. Szóval ott azért voltak ilyen extrább dolgok.
1: Meg, ha idősebb vagy gyengébb testalkatú, akkor félrelöknek a svéd asztalnál. Tehát, hogy ők azt a gondolatiságot nem értik, hogy ott újra töltenek. Úgyhogy nekik rögtön az első adagból kell, ők harcosok.
0: De például a franciák sem feltétlenül a legpozitívabb megítélésű nemzet, szerintem külföldi szemmel nézve.
1: Hát ott nem véletlen vannak azok a szagos sajtok, mert ez legalább elnyomja a tesztszagot, de nálunk ugye ez az ilyen szállodákban annyira nem nyilvánul meg.
0: Vagy ha például valaki sorban áll kínaiakkal, akkor ne lepődjön meg, hogy ott ugye nem nagyon létezik az, hogy távolságtartás.
1: Tudod mi az? Igen, de ez az albánoknál sem, tehát hogy ott is a barátok gyakorlatilag fél centiről egymás arcába beszélgetnek, tehát ott nem kell romantikus kapcsolatot feltételezni, vagy lehet, hogy van, de nem veszed észre.
0: Lehet, albánokkal még nem álltam sorba, kínaiakkal igen.
1: De minden esetre, amit én megfigyeltem, ilyen furcsa jelenség, és ezt is kínaiaknál láttam, és magyar szemmel annyira hihetetlen, hogy ugye mi is most már mindent fotózgatunk. De náluk aztán a mindent fotózás az abszolút a zenitjén van, és a legdurvább az, hogy nem csak telefonnal, hanem ilyen iPad-eket, tehát ilyen emberméretű iPad-eket használnak fotózni, tehát gyakorlatilag lapos tévével a fejük előtt mászkálnak, és nem tudod, mikor jönnek neked.
0: Igen, Pesten mondjuk így a forgalmasabb hidakon lehet látni, meg a forgalmasabb turisztikai célpontoknál így kínai csoportokat általában tavasszal különösen előszeretettel bukkannak fel, és aztán tényleg mindenkit fotóznak.
1: Na de egyébként például a japánoknál meg ez a rendesség, meg a rendezettség, ez nagyon ott van, és ennek az ellentetje, akik szintén nincsenek rajta a legudvariasabbak listáján, és ez érthető, az angolok. Képzétek el, náluk meg az járja, és ebben a kutatásban most pont nem jutottak be egy kategóriába sem, de elolvastam egy cikket is ezzel kapcsolatban, hogy ők állítólag a legszolidabbak otthon, nagyon rendesek, nagyon mindenkimért, de ha külföldre mennek, ott kinyílik az üveg, ott minden borul.
0: Vannak olyan spanyol üdülővárosok, ahol már külön szabályokat kellett bevezetni az angol turisták viselkedése miatt, mert hogy annyira botrányos, amikor lerészegednek, és igen, és hogy ott hatalmas nagy visszhangot váltott ki, nem pozitív értelemben, de miért nem a tömegesen otthon? Megjelenő briteknek a viselkedése.
2: De miért nem otthon engedik el magukat?
0: Szerintem van, aki otthon is elengedi magát, de külföldön meg aztán pláne.
1: Nem tudom, ott az van, hogy akkor erezd el a hajam. Tehát, hogy annak nincsen, ami ott történik, az ott is marad, tehát nincsen következménye, és akkor nagyobb biztonságban élik a mindennapjaikat szerintem.
0: Igen, de mondjuk Marbella meg a térsége van a Spanyolországban, ami nagyon-nagyon népszerű célpont az angol turisták körében, ott már rájuk ilyen külön szabályok is vonatkoznak, de szerintem erről Pesten is tudnának mesélni, mert nagyon sokan mennek például legény meg leánybúcsukat tartani Pestre. Aha. Angol turisták jönnek, és hát ezek sem a legvisszafogottabb bulik állítólag.
1: Nézem közben itt a kommentárokat is, a cikk alatt is, meg amik nekünk jönnek. Sokan azt mondják, hogy a németek még mindig a történelem az, amiért osztráknak mondják magukat inkább, és adja magát ugye a nyelvi egyezés miatt, tehát hogy ez egy könnyű dolog. Másoknál meg az jön elő, hogy az osztrák az nekik ilyen, de ez érdekes amúgy, az ilyen jófajta vidéki, értsd jól, tehát hogy az olyan, mint ahogyan az egzotikusat mások kifejezik. Tehát az osztrák az ilyen kis ilyen egzotikus dolog, és hogy az nekik egy ilyen fenkölt, hogy ott a gazdag legelők, meg a Terminátor, meg a nem tudom én ki.
0: Terminátor. Kicsit olyan, mint a Bajor. Tehát, hogyha valaki igen, már a Bajor dombvidéken, na az egy nagyon hasonló film.
1: Hogy akarnak egy ilyet. Jó, hát figyeljetek, hogyha itt tartunk, akkor ha csak mindenki egyel kicsit jobbnak mondja magát, akkor mi minek mondjuk magunkat? Tehát, hogy mi az, ami nekünk a következő színben, a németek már elvitték az osztrákokat, azt nem tehetjük, akkor mondjuk az oroszok mondhatnak magukat magyarnak, hogy egy színben,
0: nem,
1: akkor
0: nem. Nem, az a baj, hogy nálunk például a nyelv is annyira magát. Egyedi, hogy tehát nem is nagyon tudjuk magunkat szerintem kihez hasonlítani.
2: Hozzánk hasonló nincsen áldik.
1: Hát de hogyha nyelvben indulsz, akkor finn. Tehát hogy az már egy emelkedettebb, és akkor lehet, hogy így eladhatnád magadat finnnek.
0: Hát de azért nem, azért az szóval más egy kicsit a skandináv kultúra szerintem.
1: Te egy kicsit így meghúzod a szemed, akkor egy kínai vonalat el tudok képzelni. Kittinél.
0: Én magasságban a mexikói vonalat hozom, de külsőben meg nagyon nem.
1: Kittiből mit hozunk ki? Nekem valószínűleg egyértelmű, hogy bár vannak svéd ősök, de szerintem nálam a német vonalat hoznátok szerintem így különből, de lehet, hogy a Kittinél is, nem?
0: Igen, szerintem ti leginkább ez a vonal vagytok, de mondom, engem is néztek már külföldön német turistának.
1: Lackó Tomi görög. Nem?
0: Lackó. Görög.
1: Mert mi?
0: Albán kamionos.
1: Tényleg?
0: Szerintem maradjunk ennyi.
1: Azt mondom, egyen jobbat mondj. Budapest, baby, nem jó-jós city. Itt nem zavar senkit, csak ég a cigin. Folyjon a füstöt a csókodon át.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Fogászati munkacsoportot alakít a kormány, darúzási munkákat végeznek ma Esztergomban, a nagy napi hőinges miatt szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Esztergomban a Kisduna sétány 12-es szám alatti Eitzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási, darúzási munkák miatt ma délután 4 óráig és holnap reggel 7:30-tól délután 4 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétányt a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszán. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés és a Kisduna

0: Sitányplatán sor felüli oldalán biztosított. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásáért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Porpáci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Mint írta, szeptember 3-án meghallgatták a fogászati alapellátás petíció képviselőit, átbeszélték a legsürgetőbb problémákat és több kérdésben döntést hoztak. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik, biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte. Az államtitkár leszögezte, hogy a fogászati finanszírozás egészének rendezése azonban nagyobb munka, ahhoz fel kell mérni a beavatkozások tényleges költségeit, át kell tekinteni a fogászati szakellátás, így a fogszabályozás, a szájsebészet és a paradontológia helyzetét és praxis jogi problémáit. Ma nem várható fronthatás, ám a nagy napi hőinges miatt az érzékenyebbeknél szédül és vérnyomás problémák előfordulhatnak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, hívja fel a figyelmet az időkép.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, derült idő és csapadékra sem kell számítani, néha megélénkül a szél, délutánra újra 25-28 fokig melegszik a levegő. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, 31 fok lesz a csúcs, a felfrissülés időjárásunkban csütörtökön érkezhet.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, szevasztok, 8 óra 5 perc, úgy látszik, hogy a tapsolóink elaludtak, nem érkeztek meg, de majd jönnek valamikor később.
3: Nem tapsol neki tehát térben?
2: Itt van, na, szolid tapsot azért kaptunk, meg kaptatok. Környén erőteljes a forgalom, egyébként környe felől be Tatabányára is, Tatán ott nagyon masszív a május egy úton, és azt nézem, hogy Komáromban pedig közepes, Esztergomban is erőteljes a forgalom. Hát visszatértek ezek az idők, úgyhogy szépen lassan ehhez hozzá lehet szokni. Az M1-esen egyelőre lekopogom, de úgy tűnik, hogy komolyabb fennakadás nincsen.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, itt elbeszélgettem Kittivel, és elmondta nekünk, hogy az időjárásra figyeljünk. Ugye most 14 fok van, ma 28 lesz a csúcs, és holnap után lesznek majd ilyen drabális értékek, hogy még 32-33, és aztán egy nagy zuhanás. Tehát, hogyha valaki frontérzékeny, akkor szerdáról csütörtökre fogja meg a fejét majd valahogy, vagy készüljön gyógyszerekkel, nem tudom, de hogy 33-ról visszaesünk majd 22-es csúcsra, az biztos sokakat meg fog dönteni.
2: Igen, a nyári ruhákat meg nagyjából és egész évben el is lehet szerintem utána rakni, mert azt látom, hogy ez a 22-26 fok közötti csúcsérték, ami egyébként kellemes, én ezt kifejezetten szeretem, de hogy az már azért nem az a klasszikus nyári idő, onnantól kezdve beállunk erre, úgyhogy szeptember 10-én, viszont ami jó hír, 10-én, 11-én jön némi csapadék is.
3: Bár amúgy azt tegyük hozzá, hogy mostanában én nem nagyon tudok hinni a meteorológusoknak, tehát hogy itt ezt a szombati szélvihar, meg azért jött eső is dolgot, ezt nem nagyon tudták megjósolni, még abban a pillanatban sem, amikor borult a helyzet. Ugyanez volt idén a tűzijátéknál. Én tudom, hogy augusztus 20-án bődületesen rossz idő van, ez már legendás Magyarországon valamiért, de idén is azt mondták, hogy most minden rendben lesz, nem kell semmitől aggódni, aztán bum. Tehát, hogy nem nagyon találják el mostanában a dolgokat.
2: Pedig most már annyira nagyon profi az infrastruktúra, meg az egyéb ilyen számítógépes támogatás, de én azt gondolom, hogy fú, most ez merész lesz, amit mondok, de azért az időjárás az kicsit olyan, mint mondjuk a hölgyek, vagy úgy nehezen kiszámíthatóak.
3: Most akkor, drága hölgy hallgatóink, értitek ugye, hogy miért szeret minden nő engem ebben a műsorban?
2: Tényleg?
3: És miért nem a Rolandot?
2: Ja. Ezt kivágjuk, elküldjük Petrának.
3: Oké, a meteorológusoknak csak annyit, hogy lehet, hogy át kéne állni most már a Létrás BK-ról valami modernebbre.
2: Természetesen van játékunk, ami ugye zajlik végig a héten, mert hogy vasárnap hazai kézilabda mérkőzés, a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata egy igazi rangadón fogadja majd az OTP Bank Pixeget gárdáját. Ide nyerhettek 4 darab belépőt ma is. Győzelemmel kezdte a 2026-27-es bajnoki szezont a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata. A kérdésünk, hogy hány góllal, vagyis mekkora különbséggel nyertek a Kék Tigrisek tegnap Gyöngyösen.
3: A. 13. B. 23. Ha tudod a megfejtést, eddig rossz még nem jött egyébként, akkor írd meg nekünk SMS-ben 0620-978-985, és rakd mögé kérlek a keresztnevedet is, és akkor tudja, hogy te nyersz, hogyha téged sorsolunk ki.
2: Te Ádi, marad hangod a műsor végére? Tehát hogy érzed jelen pillanatban, mert hogy egyre karcosabb?
3: Nem, megvan, csak nem akartam belekrákogni a mikrofonba. Ez van egyébként, hogyha közönséget üvöltetted egész hétvégén. És ilyenkor nem érti meg a műsorvezető, nem tudom te, hogy vagy ezzel, hogy ott van előtted a mikrofon, és akkor gyakorlatilag te hangos vagy alapból, hanem olyan vagy, mint a nagypapám a mobiltelefonnal, hogy igazából 20 kilométert akart át kiabálni, amikor Sopronba felhívta az anyukáját.
2: Igen, én is szoktam hangosan beszélni, de én azért erre odafigyelek. Tehát, hogy meg egyébként rátesz még, ugye mondtad, az allergia is, tehát te is küzdesz vele. Nem tudom ki, hogy van vele, én a hétvégén folyamatosan orrot fújtam.
3: Én meg szerintem gyakorlatilag az egyik orrsprét cégnek a teljes bevételét dupláztam meg 2 nap alatt. Tehát, hogy ennyi ilyen flakonos, amúgy ezt miért kell ilyen drágán adni? Nem lehet ilyen kedvezmény, vagy ilyen hogy a törzsvásárlóknak nem tudom én olcsóbban?
2: Nem tudod a pontot gyűjteni, vagy valami ilyesmi nincs ott nem kerületi patikában?
3: Nem tudom, de igazából én örülnék lassan, hogyha hoznák a literes kiszerelést, és úgy kéne, mint tudod, ez a Windex vagy a Clean ilyen ablakpucolóba kéne belerakni.
2: És úgy nyomnád fel az orrodba?
3: Kicsit ez a kis palac, ezt már én meghaladtam, úgy érzem.
2: Figyelj, úgy, mint vannak ezek a rovarírtók, tudod, aminél van ez a fúvócső.
3: Igen.
2: De egy olyat, és azt is szépen behelyezed az orrodba, nagyon jól néznék ki, és hogy, pff, hogy beleszipákolsz.
3: Ja, vagy lehetne ebből is olyan, mint a, van ez a szúnyogírtó, amit bedugsz a konnektorba, és negyed óránként magától fúj. Tehát csak így rászerelem az orromra, és időnként nem is kell megnyomni a gombot, csak így magát.
2: Nagyon jól néznék ki, bizalomgerjesztő lenne a megjelenéssel.
3: Igen, mondjuk, Darth Vader-es maszkban képzelem.
2: Igen, mondjuk így is az. Na, ebben az órában jön a hétfői dilemma rovatunk.
3: Várom, nagyon jó, pénzügyezni fogunk.
2: Anyagi dilemmák jönnek?
3: Anyagi hármat is hoztam, és mind a hárman elidőzhetünk majd egy kicsit. Vagy vagylagos döntéseket kell hozni, két jóból kell kiválasztanunk a jobbat.
2: És ha már azt mondtad, hogy elidőzünk, ez lesz az óra második felében is, ugyanis kijött egy kutatás, ami szerint El Bundynak igaza volt, a WC lett az új én idő. Gyanítom, ezzel leginkább az urak fognak tudni azonosulni.
3: Minden esetre mindenki számolgasson egy kicsit, hogy nagyjából egy nap mennyi időt töltesz a WC-n, és abból mennyi a hasznos idő, és mennyi az igazából én idő.
2: Jó, szerintem mindannyian ki is fogunk tárulkozni?
3: Ez szerintem vállalható.
2: Jó, én is úgy érzem, igen, a családom szerint én egyébként túl sokat.
3: Tényleg? Te az vagy?
2: Igen, én ezzel, én leszek El Bundynak a földi helytartója itt.
3: Jó,
2: is
3: van.
2: Most.
3: Kitárgyaljuk.
2: Úgyhogy jön ez, de előbb azonban még akkor anyagi dilemmákkal érkezünk nem sokára.

stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így...

0: 3 perce járunk, 4:09 után jön a hétfői dilemma rovat. Ma Ádi bevallása szerint, mert hogy ő fog minket mindenféle ilyen dilemma elé állítani, anyagias kérdések fognak sorakozni egymás után.
1: Nem kicsit, de nagyon. 3 dolgot is hoztam, amit meg szeretnék veletek vitatni, mind a kettő.
2: Mind
1: a kettő kemény lesz. Mondom, mit hoztam, ezt az egyet.
0: Azért a pénzügyeket otthon a Petra intézi, nyugtass meg minket.
1: És az a durva, hogy nem.
2: Ilyen kumi van.
1: A lényeg. Én mindegyiken sokat gondolkoztam tegnap, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, és majd elmondom, hogy én mire jutottam. Az első. Inkább kapnál most azonnal 5 millió forintot, vagy 10 évig minden hónapban 100 000 forintot. Ebből a kettőből kell választani, és tudom, így hirtelen könnyű rávágni valamelyiket, de azért gondoljuk ezt át logikusan. Tehát azért 5 millió forint, azt már úgy megérzed. Tehát azzal már tudsz, hogy mit kezdeni, de ha 10 évig minden hónapban megkapnád a 100-ast, a végén azért az...
0: Az 12 millió forint.
1: Az 12 millió forint. Igaz, hogy a pénz is értéktelenedik majd menet közben, de hogyha ügyesen bánsz vele, viszont azért havi 100 000 forint, jó, megérzed, de nem egy olyan, hogy akkor most megváltja a holnapodat.
0: Szerintem ez mindig annak a függvénye, hogy tehát egyéni preferencia, mire van inkább szükséged. Most lenne egy olyan kiadásod, hogy nagyon nagy segítség lenne mondjuk egyben az az 5 millió forint, vagy pedig azt mondod, hogy akkor mondjuk hosszabb távon azt a 100 ezret, azt úgy félreteszegeted, de tény, hogy azért mondjuk 10 év múlva a 100 ezer forint nyilván nem annyit fog érni, mint manapság.
2: De őszintén szóval nem akarok itt lebecsmérelni az 5 millió forintot, de olyan túl sok mindent azzal se tudsz kezdeni.
1: Tehát, de nem hogy... úgy vagy vele, hogy bármikor olyan helyzetben vagy, hogy 5 milliót jól el tudnál költeni?
2: Hogyha komolyabb mondjuk az én részemet nézem, egy lakásban nem lenne elég, még így sem mondjuk amit bele kell tenni, ugye a 20%, vagy nem tudom mennyi. Az autók meg, hogyha olyat akarsz, amit mondjuk nem holnap kell elkezdeni megcsináltatni, akkor ez fölötte van. Tehát,
0: na jó, de mondjuk egy önrész, egy autó önrész, ha valaki mondjuk hát, úgy akar kocsit venni, hogy mondjuk
2: igen.
0: Érted, bevállalja azt, hogy tényleg hitelre veszi, kaszkóval, stb. Akkor oda mondjuk az jó lehet. Tehát az mondjuk az 5 millió
1: a családommal lévő összes autót összeadod, nem ér 5 milliót együtt.
2: Na ugye.
1: Azért álljunk meg.
0: Na jó, de egy új autóvásárlásról beszéltem.
1: Mondjuk akkor, ha meg vannak tankolva, talán.
2: Igen.
0: Annyira azért még nem vészesek az üzemanyag ára. Nem olcsó, de na.
1: Tegnap mondta Petra, árulunk egy baba ágyat, azt hiszem 30 000 forintért, és így mondta, hogy...
0: Tényleg nem áll.
1: Ha valaki meg akarja venni 0629189185, de hogy így mondta Petra, hogy miért nem jönne jól ez a 30 000 forint, és mondtam neki, Petra, szerintem nincsen olyan élethelyzet, nem tud velem olyan történni, hogy valamikor, amikor valaki azt mondja, hogy most adjak 30 ezeret, vagy ne, akkor azt mondjam, hogy ne. Tehát az minden helyzetben jól jön. Tehát értem én ezt a havi százat, és én valószínűleg azt választanám, mert akkor az van, hogy legalább van minden hónapban egy kis kiegészítésed meg valamid, de akkor ezek szerint inkább az egyszer, tehát inkább elkérnéd most az ötöt?
0: Nem, én is inkább a havi százat választanám, igen, de azt mondom, hogy simán el tudom hinni, hogy valakinek van olyan élethelyzete, ha tényleg valami nagyobb vásárlás, nekem is pont egy autóvásárlás jutottam úgy eszembe, hogy ott bizony jól jöhet az 5 millió forint.
1: Akar valaki csinálni egy jó lecsót, akkor is jól jön meg.
0: Gazdagon. Ugye?
2: Az jó drága.
0: Hát, ha van paprika. Akkor már gazdagon csinálod
1: a paprikát. Tényleg, mert régen ugye az volt, hogyha nem volt pénzed, csináltál egy lecsót, most meg, hogyha csinálsz egy lecsót, nem lesz pénzed. Tehát, hogy nagyon...
2: Megfordult
1: a világ. Jó, hozzam a következőt, itt akkor egységes véleményen vagyunk.
2: Ilyen sem volt még amúgy.
1: Egyébként igen, tehát becsüljük meg a pillanatot. Egy kicsit üljünk le, dőljünk hátra. Jó. Inkább lenne egy teljesen tehermentes saját lakásod, de csak 5 millió forint megtakarításod, vagy maradnál albérletben, tegyük fel, hogy most abban vagyunk, de 5 millió forint készpénzzel.
0: Kérdő, most a készpénz meg a megtakarítás, hát most
1: jó, akkor legyen megtakarítás, több mindegy, tehát igen, tehát hogy kvázi egyes helyzetben van egy tehermentes lakásod, de 5 milliód, kettes helyzetben albérletben laksz, de van 50 milliód.
0: 50 milliód, aha.
1: Most itt ki te albérelsz?
2: Igen.
1: Te albérelsz, tehát akkor maradna ez a helyzet, de lenne 50 millió forintod, vagy lenne egy saját lakásod, de 5 milliód. Roland esetünkben viszont nem lenne lakás, de lenne 50 millió.
0: Én inkább a saját ingatlan.
1: Saját ingatlan?
0: Én inkább ezt preferálom.
2: Én az albérletet választanám, mivel nem vagyok még férnél, és ki tudja, hogy ki mellett kötök ki, és még lehet, hogy ahhoz el is kell költöznem, így én inkább ezt az 50 milliót választanám.
0: De én inkább azt, hogy akkor saját ingatlan plusz 50 millió. Az úgy egész jó kombónak tűnik.
1: Oké, vagy...
0: Azt egyszerre.
1: De Kitty, el tudnál költeni normálisan 50 milliót? Tudnád hova rakni?
2: Hogy érted, miért normálatlanul?
0: Ki az, aki nem tudná elkölteni 50 millió forintot?
2: Jó, nem, jártam. Hát én biztos, hogy lehet, hogy még nagyobb részét be hagynám kamatozni.
0: De te abból ingatlant vennél, amúgy normál esetben. Szerintem,
2: hát,
0: nem?
2: Hát, ja. Hát
1: megfognád a Királyfit, de nincs ló alatta, tehát hogy akkor azért jól jön ez az ingatlan? Vagy az úgy oké, hogyha nincs alatta ingatlan?
2: Hát vagy akkor egy családi házban azért, ha ő is hoz mondjuk még egy 50 milliót, akkor...
1: Hozza már.
0: Tehát nincsenek nagy elvárásaim, de azért olyan ember jelentkezzenek, egy 50 misit beletesz.
1: De nincs, hogy összeházasodtok, neki nincs lakása, akkor te laksz a lakásban, és néha összejártok?
0: Hát néha összejártok, hát azért hát... az már... Az egy kicsit más jellegű kapcsolat, Ádi.
1: Jó, de várjál, akkor itt viszont szétmentem.
2: Figyelj, azzal főzök, ami van, úgyhogy ez is megképzelhet.
1: Igen, szegény ember vízzel és főz. Igen, ezt tudom.
0: Szegény ember kézzel nőz. Én ezt szoktam mondani, de kinek mi?
1: Kinek hol vannak a preferenciái?
2: Ezek a hétfői bölcsességek amúgy.
1: Jó, és a végére hoztam a legnehezebbet, be egy kicsit belenyúlok, de egyébként tetszik a dilemma.
2: Köszönjük. Figyeljetek. Igen.
1: Választanod kell. Most megemelik a fizudat a jelenlegit 250 000 forinttal havonta.
2: Igen.
1: De életed végéig ennyi lesz a maximális kereseted. Ennél többet soha nem fogsz keresni. Vagy azt az opciót választod, hogy benne van a potenciál, hogy életed végéig nőhet a fizetésed, nincs erre garancia, de lehet, hogy nőni fog. Na gondolj bele.
0: Igen, és akkor most tervezél inflációt a következő, hát a nagyjából 20 pár évre.
1: De azért nyúltam bele, mert azért a 250 000 forint, még hogyha inflálódunk is, az azért nem rossz. Tehát, hogy az mi a átlag bérnek, hát most nem tudom, hol van az átlagbér, de legalább a fele, nem? Tehát, hogy egy ilyen jobb fizetésnek. Tehát az azért sok.
0: A két plusz két, tehát, hogyha a pluszba veszed a 250 és akkor és az akkor fix, tehát, hogy azt akkor garantáltan megkapod? Vagy mi a dilemma első fele?
2: Hát az, hogy
1: igen, de nem lesz jobb.
2: Annyi marad.
1: De életed végéig, tehát most eldöntötted életed végéig a fizuját, mondjuk neked még van 5 jó éved.
2: Köszönjük
1: szépen. Mennyi vagy? 60?
0: Nekem ez egy jó opció, többit azt én kiegészítem.
1: De tényleg, tehát hogy az azért szerintem nem rossz. Tehát, hogyha most látod magad előtt a fizetésedet, hozzájön ez még, az nem egy rossz fizu szerintem, úgy már senkinél.
0: Meg alapvetően szerintem az van, legalábbis sokaknál, aztán tényleg cáfoljatok meg, akár ti, akár, ezt most mondom nektek, akár a drága hallgatók, hogy ha a tervezhetőség az egy tök fontos dolog szerintem anyagi téren.
2: Tehát azért, hogyha a mai világban.
0: Igen, tehát hogyha valami fix, még akkor is, ha lehetne egyébként több, máshogy, de az mondjuk bizonytalan, a fix, de lehet, hogy picit kisebb, az akkor is valahogy, mintha többet érne az emberek szemében, és szerintem teljesen érthető okokból.
2: Igen.
1: Tehát akkor tudod azt, hogy ez biztosan megvan, de tegyük azt, esetemben én ahogy számoltam, bár egyébként látva a mai fiatalokat nem biztos, hogy lesz itt nyugdíj, de hogy még egy 20-30 évig akkor ezt a fizetést kapnám. Tehát most azt mondod rá, hogy jaj, mert én emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni, akkor az még ilyen horror volt, hogy elérheti a fizetésed a 300 000-et, és még bőven alatta voltunk. Uh-huh. És ma már 300 000 forintból egy családdal nem jössz ki egy hónapban.
0: Igen, tehát azért mondom, az infláció kérdése az azért masszívan befolyásolja ezt, és nyilván azt nem fogod tudni megtervezni, nem hogy 20 évre, hát 5-re se nagyon.
1: Várom a komment szekcióban a véleményeket, hogy ki melyikre voksol, de akkor itt mi most melyiken állapodunk meg? Bevállaljuk ezt? Én lehet, hogy bátor leszek most ez egyszer, és azt mondom, hogy nem, hanem akkor legyen meg a nagyobb potenciája.
0: Na, én is akkor rizikózom. Kitty, te leszel a biztonsági játékos, ugye?
2: Nem, most mondhatnád, hogy most se tudok dönteni, de most nagyon a kettő között vagyok.
1: Csak azért rólad, mert akkor most itt eldől, hogy ügyvezetőként, tehát igazából senki nem akar itt fizetésemmel, és jól vagyunk, köszönjük.
0: Köszönöm szépen. A mai dilemma rovat elérte a célját.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 5 perc múlva 3:49, mielőtt rákanyarodnánk a minőségi én időre, még gyorsan elmondjuk a mai játék kérdésünket, ami ugye a kézilabdához kapcsolódik, mert hogy vasárnap múlt a Tabánya KC UTP Bank Pixeged rangadó, 4-esével sorsoljuk a belépőket egész héten, és a tegnapi első bajnoki mérkőzésre vonatkozik a kérdésünk. Hány góllal, vagyis mekkora különbséggel nyertek a kék tigrisek tegnap Gyöngyösön?
1: A. 13, B. 23. Ha tudod a választ, írd meg. A 4-1-et akkor megnyered, hogyha téged sorsolunk, de csak hogyha benne van a neved is az SMS-ben, mert azt nem mondjuk, hogy itt egy jó válasz és nincs név.
0: Bizony, hogyha egy nevedet mindenféleképpen írd bele. 0620 97 8 97 8 5-ös. És akkor rákanyarodunk arra a témára, miszerint Elbándi egy vátesz volt.
1: Ugyanis, hölgyek, urak, itt az ideje, hogy megbeszéljük, hogy állítólag a legtöbb én időt, amit az életünkben eltöltünk, most már a WC-n ülve tesszük, töltjük.
0: Nem, nem most már, hát Elbándi megmutatta, ez már 30-40 éve így van.
1: De most mutatták ki a kutatások, tehát hogy mostantól lehet, tudod, ez olyan tegnap lóversenyen voltam, mint ott, hogy hiába nyert a lovad, hogyha nem hivatalosítják a végeredmény, még nincs kifizetés.
0: Ja, értem, én nem, most alulképzett vagyok lóversenyből.
1: Itt vannak, majd kitanítalak. Na, de az a lényeg, hogy a WC lett az új én idő egy kutatás szerint, és felmérték azt, hogy mennyi időt töltünk ott úgy, hogy igazából tétlenül, és kiderült, hogy sokkal többet, mint tételkedve.
0: Tételkedve?
1: Igen.
0: Szerintem leginkább az urakra jellemző.
2: Ezt akartam mondani, hogy itt biztos van különbség.
1: Azt mondod, hogy a férfiak előre az aranyért téma, az itt is szerepet
2: jelzik. Nem, hanem valami oknál fogva ők szeretnek hücsörögni, de hogy miért, azt nem tudom.
1: Állítólag egyébként 10-15 perc fölösleges időt töltünk a WC-n. Roland nagyon bólogat, hogy szerint is ez a szám. Kitty, te azt kimered jelenteni, hogy a nőknél ez nem jellemző?
2: Hát nem tudom, hogy a nőtársaim közül kire jellemző, rám nem. Tehát, hogy én azért járok oda, mert hogyha van ott dolgom, azt elvégezzem, és akkor nem ülök semmi fölött.
1: Roland, miért töltünk mi több időt a WC-n? Tehát mire használod azt az extra időt, ami ott rendelkezésre áll?
2: Hogy az asszony ne találjon.
1: Tehát elbújsz?
0: Igen, elbújok a gyerekek elől végre egy kis. Amúgy tényleg van benne egy kicsi olyan, hogy az... Hogy nyugalom van. Tehát, hogy ez akkor a te kis birodalmad. Nem meg zavar senki.
2: Ez akkor gáz, hogyha egyben van a fürdőszoba, nem? És az asszony meg közben.
1: Ja, hogy nálatok van bejárás? Tehát,
2: ha
1: hogy úgy működtök?
2: Nem hagyja ott.
0: Nem, hát nem. Tehát, hogy nálunk egyébként két WC van, ez azért jó hír. Tehát ilyen szempontból ez a könnyebbség.
1: De akkor miért jön be hozzád közben?
0: Hát de ha bejönnek a szomszédok is, tudod, tehát látogatóban ez előfordul. Nem, tehát az nyilván olyankor, az tényleg az van, hogy magadra zárod az ajtót, és akkor ott nem zavar senki.
1: Nálunk is megvan a két WC most már, és úgy képzeld el, hogy nálunk tematikus WC-k vannak, tehát az egyikben csinálod az egyiket, a másikban csinálod a másikat.
0: Ó, Jézusom!
1: Ez csak úgy kialakult.
2: De hát is ki van írva?
1: Persze.
2: Hogy ide csak?
1: Ikon van, hogy a gyerekek is értsék. Egyébként meg szagról tudod.
2: Ja, értem.
1: Ahonnan jön az óceános szarszag, az...
0: Értem, az, igen, az meg lehet tippelni melyik.
1: Na de tényleg, tehát hogy először nézzük meg a miértet, hogy értem én, Elbándinak az volt a szentélye, és egyébként volt egy rész, az volt az egyik kedvencem, amikor a garázsban kiépített magának egy saját férfi budit. Tehát, hogy ott volt minden sörös hűtőtől kezdve, de hogy miért van erre szükség? Szükség van-e rá, vagy egészen egyszerűen csak jó végre mert én most magamról beszélek, jó végre a hajtós napban néha úgy leülni, és úgy nem csinálni semmit.
2: De ezt máshol nem tudod, csak a WC.
1: De ott muszáj leülnöd, mert dolgod van, és ha már ülsz, akkor már miért ne ülj tovább?
0: Igen, és akkor nem zavar senki, és nyilván mit csinál? Persze, hogy a telefonodat nyomkodod, tehát, hogy olyankor azért vagy olvasol valamit, vagy játszol a telefonon, mert is nálad a telefonod, akkor mit tudsz tenni?
1: Hát régen volt a sodoku. Tehát, hogy erre tisztán emlékszem, hogy nálunk nagy sodoku fejtések voltak a WC-n, és amíg nem volt meg minden rubrika, addig nem jöttél ki.
0: Nekem apám, most lehet nem fog örülni, hogy ezt elmondom adásban, de régen a WC-n a telefonkönyvet olvasgatta. És ez meg nem
1: a
0: tudom neked. Igen.
2: Tehát, de ez jellemző volt szerintem.
0: De hogy a telefonkönyvben mi van? Nevek vannak, telefonszámok. Értem, megtanulta.
1: A nagyapám azt csinálta, hogy nézte akkoriban még a teletextet a tévében a 888. Mm-hmm. vagy nem tudom milyen hanyadik oldalon, és nézte a gyászhíreket, és hogyha valaki meghalt, az kiúszta a telefonkönyvből.
2: Jézusom!
0: Aktualizált! Horváth József! Tű!
2: Nem tudta, hogy ott voltak?
0: Honnan tudta, hogy melyik Horváth József? Horváth Józsefből sok van.
1: Hát olyankor kell telefonálni.
0: Ja, mindenki végül. Horváth József?
1: Elnézést, igen. Megél?
0: Igen.
1: Biztos
0: jó. Jó a egészségnek, örvend? Örülök.
2: Mert akkor nem húzom ki.
0: Ja, rajta van a listában.
1: Ezt frissíteni kell. Jó. Na, de hogy tényleg, Én egyébként az a típus vagyok, és akkor most valljunk szint, itt a WC-n üléssel kapcsolatban is.
2: Mindenkinek jó reggelt!
1: Igen, jó reggelt! Hogy a nyomos okokból én nem töltök ott sok időt. Tehát, hogy én az vagyok, aki határozottan beosztja minden percét, tudja azt, hogy akkor most nagy dolog van, akkor mit tudom én, 8 óra 4 perctől 8 óra 4.30-ig kész is vagyunk. Ettől még azért jó ott elüldögélni, és nekem tényleg nem az, hogy nem találom meg a privát zónámat a lakásban. Tehát, hogyha kell, és megbeszélem a családdal, és mondjuk előre egyeztettük másfél hétre, akkor van egy negyed óra, hogy leüljek valamit csinálni.
0: A sarokban elbújva.
1: Tehát, hogy nekem ebben semmi bujkálás nincs. Nekem annyi van, hogy én magamat hajtom egész nap, tehát tudom, hogy ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni, azt kell, és nem ülök le, de amikor oda leülök, akkor na, itt most megnyugodtunk, itt most nem megyünk sehova, akkor miéne?
0: Igen, nálam is egyébként nagyon hasonló, tehát hogy én sem, nyilván nem bujkálok, hanem meg azért, tehát hogy nálunk már a gyerekek is ugye picit nagyobbak, mint ugye hozzátok képest, és ők azért már nem lógnak rajtam egész nap. Úgyhogy ezt így nem mondhatom, hanem tényleg ez, hogy egész nap hajtás, rohanás, pörgés, és akkor ott az a megnyugvás ideje.
1: Ugye? És annyira békés környezet, nem? Ki van kis naptár, ha akarod, csobog a víz a csapból.
0: Nálunk nincs naptár.
1: Nálunk néha keresztrejtvény is van, azt amúgy is imádom. Annyi van, annyi tényleg van, és itt most a kisgyerek kategóriát behozom, hogy kisgyerekkel nincs zárt ajtó. Uh-huh. Tehát, hogy ott az előfordul, hogy átjáróház lesz a helyszín.
0: Na, nálunk mindig is zárt ajtó volt.
1: Tehát,
0: igen.
1: Ez egy ilyen megbecsült, megtisztelt
0: kiemelt. Tehát ezt pontosan tudták, hogy na, oda nem, oda nincs bejárás.
1: És mi van az egy WC-s helyzettel? Azért mi nagyon sokáig, tehát ezelőtt mi mindig olyan helyen laktunk, ahol egy volt, ott azért figyelni kell a többiekre is.
0: Hát ott igen, na ott volt az, amikor úgy, hát volt, hogy szóvá tették, hogy azért sietetnél.
1: Az milyen kemény. Vagy nem tudom, tehát például Kitti, mikor így beülsz, így rászánod az idődet, és valaki otthon elkezd kopogni, hogy most már siess, akkor elkezdesz aggódni?
0: Hát persze, mert egyedül él a lakásban.
2: Hát ez az. Igen, ez most esetemben.
1: Jó, és most akkor egy pillanatra vissza a Kitti felvetéséhez. Nőknek erre miért nincs szükségük? Vagy valószínűleg nincsen, mert én sem hallom, meg nem is látom magam körül, hogy bárki a nők közül több időt töltene benne, mint amennyi feltétlen szükséges.
2: Figyelj, nekem volt, én koleszos voltam ugye a főiskolán, és én ott tudom egyébként az egyik szobatársamról, hogy ő olyan volt, aki vitt magával a könyvet. És mi ezt a másik barátnőmmel így mindig mondtuk neki, hogy de miért kell?
0: Hát de hány oldalt olvasott el?
2: Nem tudom.
1: De mert azt amúgy vannak a lassan kakilók, tehát én is ismerek olyat, aki...
2: Köszönjük! Tehát... Próbáltuk itt kerülgetni!
1: Ja, kimondtam valamit.
2: De te bele artál a
0: közepébe. Ez egy külön embertípus, a lassan kakiló?
1: Meg van a félve kakiló, tehát hogyha...
0: A félve kakiló.
1: Igen, tehát hogyha megszólasz mondjuk egy ilyet, hogy siess most már, ő nem fog kakilni a következő egy órában már. ott minden összehúzódik.
0: Poszttraumás sokban szenved, és
1: képtelen. És itt el tudom képzelni, hogy a könyv egyfajta fellazítás, vagy nekem van olyan haverom, aki úgy szereti... Na, van olyan haverom, aki úgy szereti, hogy a lábát zsámolyra rakja. Tehát, hogy majd állítólag ugye a bélrendszer úgy jobban nyílnak a dolgok.
2: Aki most reggelizik, elnézést kérünk.
0: Az igazság, hogy a lárpullártól tudnék elképzelni egy ilyen dalt, hogy a lassan kakiló lány balladája.
1: Nekem a legjobb az egyik haverom, ő ezt osztálykiránduláson tapasztaltuk meg, ő akkor tudott kakilni, a közben névdalt énekelt. És akkor jött, hogy Komáromi kis leány, akkor tudtuk, hogy itt akció van.
0: Azért szerintem egy pszichológus nagyon hálás lenne ezért, hogyha ezt így kivizsgálhatná, hogy ennek vajon mi a háttere.
1: A népdalra kakilok.
2: Gyerekek, én ezt a témát nem láttam jönni ma. Tehát, hogy...
0: De csak népdalra vagy műdalra is sikerült.
1: Ez népdalra.
0: Szigorúan népdalra?
1: Igen, és tudtuk, hogy ilyen szorulásosabb időszak van, amikor már a repertoár másodjára ért körbe, akkor tudtuk, hogy itt baj van.
0: A tempó az mindegy volt, előjegyzés.
1: Jó, megragda. Szinkópa, szűn. Na, igen. De hogy összességében mégis elmondható, hogy ez inkább egy férfi vonás. Tehát, hogy a nők jobban megtalálják maguknak ezeket a pihenőidőket a napban, vagy nekik erre nincsen annyira szükségük, vagy tényleg nekünk kell az, hogy a mi fejünkben van az a doboz, hogy semmi, és nem akarunk gondolkozni, és egy kicsit legyen az, hogy nulla van körülöttünk.
0: Igen, meg a legtöbb, hogy tényleg ragaszkodik is az én időhöz. Tehát ők valóban szerintem megteremtik ezt maguknak. Mi férfiak meg önfeláldozóak vagyunk, és megyünk, hajtunk, robotolunk, és nekünk még csak az jut. Szegény, hányattatott sorsú férfiaknak csak ez jut.
1: Amúgy meg abban is van valami, hogy amióta van a telefon, előtte is megvolt ez, hogy mit tudom én, az újságba belesüljetek a férfiak, vagy keresztrejtvény, vagy nem tudom. A telefon meg egy tipikusan ilyen addiktív beszívó, tehát hogy gyakorlatilag, ha elkezded görgetni, lehet, hogy már nincs is szükséged semmire. Sőt, ez nem is igaz én idő igazából, mert nem pihenéssel töltött, hanem információ folyatással az agyad. De hogy az még beszippant, és akkor még ott tudsz ragadni, még tovább.
0: Igen, de kikapcsol az agyad, és nem gondolkozol például az aktuális problémákon, vagy teendőkön, tehát ilyen szempontból tudod egy picit az agyadat pihentetni.
1: Oké, meddig viseljük ezt el, és meddig viselik ezt el nekünk? Tehát Kitty, te el tudod-e fogadni, hogyha majd leendő férjed akár egy negyed órát benn van, vagy rászólsz-e? Roland, neked szoktak-e szólni, hogy most már azért vissza kéne kapcsolódni a családi életbe?
0: Nekem szoktak.
2: Hát igazából, hogyha éppen majd bepipilek, akkor lehet, hogy szólok neki, hogy jöjjön ki.
0: Nézd, Kitty, egyetlen egy tanácsom van így zárásként, ilyenkor gondolj arra az 50 misire, amit ő visszakapcsolatba, és akkor egyből megnyugszol.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
5: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
6: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
5: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
6: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
5: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Miniszterelnöki felszólalással kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok program. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése.

0: parlamenti honlap olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkei Gábor, Kádár Béla Lajos és Nemes Miklós volt országgyűlési képviselőkről. Az ülésen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, várhatóan döntés lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Bejegyzésében Hegedű Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze: vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A jelentkező önkéntesek felkészítő tréningen vettek részt, világos kompetencia határok között, egészségügyi szakemberekkel együttműködve és mentorálással kapcsolódnak majd be a kórházi mindennapokba, tette hozzá. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. Miami-Dade megye hatóságainak közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Az ügyet a Szövetségi Légügyi Hivatal vizsgálja, amely közölte, hogy az érintett gép Puerto Rico felől érkezett. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén. Most szombaton az óvodatéren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép fel, 19 órától pedig a TEP Party zenekar gondoskodik a jó hangulatról, várják az érdeklődőket.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos derült idő, és csapadékra sem kell számítani, néha megélénkül a szél, délutánra újra 25-28 fokig melegszik a levegő, kedden a fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, 31 fok lesz a csúcs, a felfrissülés időjárásunkban csütörtökön érkezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt mindenkinek. Hello. 9 óra 5 perc vendégünk van a stúdióban, még mielőtt rákanyarodnánk a témánkra. Gyorsan a játék kérdés, ugye 4 darab belépő a tét vasárnapra a MOL Tatabánya KC OTP Bank Pixeget férfi kézilabda rangadóra. Tegnap hány góllal nyertek a Kék Tigrisek Gyöngyösön az első szezonbeli bajnokin? Ez a kérdésünk, és van két válasz lehetőségünk.
3: Ha azt gondolod, hogy 13-mal küld el, hogy A, ha azt gondolod, hogy 23-mal küld el, hogy B, legyen benne a neved is, ennek az órának a végén pedig sorsolunk SMS Viber számunk 0620 978 978.
2: És a folytatásban pedig a motorosok is lehetnek angyalok kezdeményezésről beszélgetünk. Hát most már 12. alkalommal zajlik ez a bizonyos jótékonysági rendezvény, és hát azért mi is már több éve mellett állunk, és évről évre beszámolunk róla. Lehotai Kata már visszatérő vendégként ezzel kapcsolatban. Szia! Itt velünk a stúdióban. Szia, Kata!
4: Sziasztok! Köszönjük a lehetőséget!
3: Izzítottuk a motorokat. Talán mielőtt az idejére rákanyarodunk, mert arról azért bőven fogunk beszélgetni szerintem. Azelőtt a tavainak a sikeréről egy néhány mondatot ejtsünk, mert itt mindig arról beszélünk, hogy mit vártok, meg hogyan vártok, de most már lehet számszerűsíteni, hogy mennyit és kikapott, illetve hogyan harapott farkába a kígyó, tehát hogy annyian voltak ott, hogy gyakorlatilag körbeértek a motorosok.
4: Hát ez óriási volt, jó lett volna látni föntről egy felvételen, ahogy bekúszunk szépen Esztergomba, körbe megyünk a városon, és itt mi az elején, ugye, csak azt látjuk, hogy egy újabb sor, és kiderült, hogy ez a sor az gyakorlatilag a mi sorunk és a mi kígyónknak a vége, és bezárult a város, tehát az eleje utolérte a végét, olyan nagy volt a sor, hogy meg kellett állítani az elejét, engedni a végét megállítani, engedni az elejét, és akkor így tudtuk áthidalni ezt a kereszteződést.
3: De milyen vonatozás, nem? Tehát, hogy amikor körbeér a vonat, akkor mindig baj van, de ez tök menő, hogy ilyen sokan voltatok.
2: Nekem a Form 1 jutott eszembe, gyakorlatilag az eleje kört adott a végének.
3: És ez így nem van. Kis kör, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mit tudom én, egy 100 méteres sugárút vagy valami. Hány méter motor az kb, tudjátok?
4: Hát a tavalyi évben Esztergom táblánál megállunk a Táti úton, hogy bevárjuk a végét. Amikor az eleje odaért az Esztergom táblához, a vége még Tokod faluban volt. És amikor beérte a vége, az eleje, tehát meg egybe volt a sor, az több mint 12 kilométer hosszú volt.
2: Azért az nagyon kemény. Aszta. Ugye mindig dorogról indultak, ezt szögezzük le, ha valaki még nem hallott volna erről magáról a kezdeményezésről, ugye dorogról indultak, és onnan mentek, ugye Esztergomba. Idén egy picit változik az útvonal.
4: Igen, a tavalyi évben 1563 motor vett részt a felvonuláson, és utasokkal együtt, tehát akik a motoron ültek, így 2231 ember vett részt ezen a felvonuláson. Dorogról indulunk, Dorog, Tokodaltáró, Tokod, Tát és Esztergom az útvonal, és hát ugye bejárjuk az egész Esztergom városát, elmegyünk egészen Esztergom végéig a Visegrádi út felé. Most annyi lesz a változás, hogy amikor beérünk Esztergomba, a Hősök tere körforgalomnál egyből a kórház fele megyünk, és fordítva érkezünk majd le a Dunapartra. Így az eleje ugye nem érheti utol a végét, mert kimarad egy kis szakasz, és így nem találkozunk velük.
3: Mert hogy itt ennek egy komoly jótékony vonulata van, és itt is, hát igazából már évek óta ugyanaz a cél, gondolom, de a tavaly mennyi jött össze? Tehát ez már egy számottevő támogatás volt.
4: A tavalyi évben mi motorosok 8.235.000 forintot gyűjtöttünk össze az Esztergomi Kórháznak, amit el kell, hogy mondjak, mert ez óriási dolog, hogy Magyarországon az első és egyetlen motoros barát kórház az Esztergomi Kórház. Van egy gyönyörű szép kis táblánk, ami fogadja az érkező, sajnálatos módon esetleg mentővel érkező motorosokat, egy ilyen remény sugár, hogy ha oké, ott a logónk, nagy baj nem lehet, és a motorosok ingyen parkolhatnak a laborban, előre vesznek a vérvét. Wow. Tényleg olyan kedves fogadtatásban van mindig részünk, ha már egyszer úgy jártál, hogy bekerülsz valami oknál fogva, hogy azért érezhető. Például valaki mesélt, hogy az egyik nővérke, amikor bement a szobába, akkor megkérdezte, hogy jaj, maga is szokott értünk angyalkodni, mert olyan pólóban feküdt a kórházi ágyon. Szóval tök jól működik ez az oda-vissza.
3: Ez ugye az Esztergomi Vasszari Kolos Kórház, és ez a 8 millió forint, ez engem az érdekel mindig ilyenkor, hogy ez nekik mennyit jelent? Mert azért tudom, hogyha egy ilyen nagyobb berendezést kell vásárolni, ez azért brutális tétel, de hogy ez számottevő nekik? Tehát ez minden évben egy nagy lökést ad a kórháznak?
4: Tök jó, hogy egy rugóra jár az agyunk, mert én ezt mindig megkérdezem a kórházigazgatótól, hogy az első évben 389 000 forintot adtunk át, 11 évvel később ugye több mint 8 millióan. És akkor nem kérdeztem meg, most meg szoktam kérdezni, hogy ez azért úgy már jónak számít. És kezdjétek, hogy mindig azt mondja, hogy a kórház teljesen mindegy, hogy mennyire jól felszerelt és modern és tökéletes. A kórház mindig egy ilyen lyukas vödör, tehát hogy ide nincs az a pénz, ami ne jönne jól. És hogy nekik ez azért nagyon jó ez az adomány, mert hogy ezt mi úgy adjuk, hogy nincs mögötte semmilyen elvárás. Tehát ide leülünk, amikor összegyűlt a pénz, és minden évben megbeszéljük, hogy melyik osztálynak mire van szüksége. Van úgymond beleszólásunk, hogy akkor legyen egy picit mondjuk a sürgősségére, meg a traumára, mert azért általában egy motoros valószínűleg ezt a két osztályt meglátogatja, de mondjuk szokott a szülészetre menni, mert én úgy gondolom, hogy azért ez is sokunkat érint, vagy egy unoka, vagy egy gyermek esetében. És tök jó, hogy nyomon tudja, tehát aki ide eljön és adományoz, az az elejétől, onnantól kezdve, hogy megveszi a matricát, a végéig, hogy átadásra kerül a pénz, ezt nyomon követheti. És részesei vagyunk a döntésnek, az átadásnak, utána meg hát élvezzük úgymond idézőjelben azt, hogy segítettük a kórházat, mert minket is érint, hogy ott mi történik.
2: Ja, azt tudjuk a motorosokról, hogy egy kifejezetten összetartó közösség. Nem tudom, Kata, te hogy látod, az elmúlt években én azt tapasztaltam, hogy korábban talán azért voltak mondjuk negatív előítéletek a motorosokkal kapcsolatban, de részben talán az ilyen rendezvényeknek köszönhetően is, meg az ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően is, szerintem sokkal pozitívabb lett a motorosok megítélése az elmúlt években.
4: Igen, bár ez a sztereotípia, hogy a motorosok huligánok, meg rossz emberek, meg hangos, meg koszos, meg amúgy is nem látod a fejét, amikor leszáll a motorom, a hülye sisak, meg a bőrruha. Ez még a mai napig él, és egyébként kezdjétek, hogy nagyon furcsa, megállsz valahol motorra, főleg ha többen állunk meg. Az tuti biztos, hogy nem hozzád jönnek oda útba igazításért. Tehát olyan, mintha lenne egy ilyen búra körülött.
3: De miért szeretnétek? Na, akkor megyek.
4: Én úgy vagyok vele, hogy olyan, mintha úgy ki lennék közösítve, tudod, vagy én nem tudom, furcsának találom, viszont tök érdekes, hogy a motorozásnál egyre inkább észrevehető, hogy előzékenyek az autósok, lehúzódnak, ha mész mellettük. Most ez a nyár, ez extra meleg volt, és tényleg a motoron nagyon-nagyon meleg van, a sisak zártan a fejeden, minden ontja magából a hőséget, és előzékenyebbek az autósok.
3: De amúgy pont ezt figyeltem, és Rolanddal itt beszélgettünk a műsor elején, hogy mintha most azt látnánk a forgalomban, meg úgy általában az emberekben, hogy így mindenkiben benne van az ideg, főleg így szeptember elején, és én mindig féltem a motorosokat, tehát hogyha úgy vagyok vele, hogy látom, hogy jön, én is előzékenybe kapcsolok, de nagyon sokszor veszem azt észre, hogy hopp, nem is láttam, már ott van, és akkor megjelenik mellettem, és jaj, nehogy baja történjen. Nem vagytok egy kicsit túl vakmerők?
4: De.
3: Na ez az.
4: Tehát, hogy... Mondhatnék más, de igen. Tudod, mit szoktam mondani, hogy aki motorozik, az tutira egy kicsit dilaj, kicsit valami
2: kicsit
4: zizi.
2: Kibant.
4: Mert hogy egy olyan hobbit választunk, és ha valaki nem csak motor tulajdonos, hanem motoros, akkor az ott tuti valami másképp mozog a fejben, mert egy olyan hobbit életformát, szerelmet választasz magadnak, ami totál kockázat, főleg a mai közlekedésben, mert hogy sokkal több az autó, teljesen más, ahogy mondod, a mentalitása az embereknek, szóval baromi veszélyes hobbi, az tény. Viszont annyit ad, és annyira kikapcsol, és annyira nem tudsz másra figyelni, csak a motorra, hogy én szerintem semmihez sem hasonlítható az, amit a motorozás ad.
2: Viszont annyiszor lehet azt tapasztalni, hogy tényleg van ez a zord külső, viszont hihetetlenül érző szívet takar. Tehát, hogy ők az elsők, akik tényleg azonnal segítenek, és önzetlenül, és adják magukat hozzá.
3: Rockerek és motorosok legjobb emberek.
2: Igen, és például imádják a gyerekeket általában. Tehát, hogy egy ilyen hihetetlen, sokszor tényleg ilyen nagy mackók, nagyon zord külső, lehet, hogy elsőre riasztónak tűnik, de egyébként meg egy áldott jó kedves ember. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam már motorosokkal kapcsolatban.
4: Igen, és most szerencsé, hogy nem lehet neveket meg képeket csatolni így ide, de hogy úgy képzeljétek el, hogy azért ha belegondoltok, 2231 ember motoros most, hogy utas, meg vezető így kollektíve, és akkor fölmegyek oda az emelvényre, mielőtt indulunk, és akkor pár szóban köszöntöm a megjelent motorosokat, elmondjuk, hogy miért van ez röviden, mi történik, és amikor ennél tartok, hogy ez az egész abból indul ki, hogy az én testvérem életét megmentik a Vaszari Kolos kórházban 2014-ben, és hogy ti több mint 2000-en azért vagytok itt, mert mellém álltok, a családom mellé, a testvérem, a mi kis közösségünk mellé, úgyhogy gyakorlatilag szinte idegenként. ezt úgy képzeljétek el, hogy könnyek potyognak. Most nem is akarom olyan szavakkal mondani, hogy ott, hogy ne kezdjek el sírni, de hogy annyira megható, és na ez, tehát hogy érzelgő, érted, hogy érzelgősök, hogy megérinti az embereket, mert ez a rendezmény mögött semmilyen egyéb érdek vagy üzletszerű tevékenység nincsen. Itt tényleg csak ezért jönnek ide. Felvonulunk, és mindenki hazamegy, és eljönnek, és több ezren.
3: Egyébként ezt a történetet legutóbb már megbeszéltük, és nekem még mindig így a torkomba szorul ilyenkor minden, tehát hogy amikor ezt hallom, de muszáj megkérdeznem a lakossági oldalról is. Nyilván itt évről évre azért történik egy megáll a város esemény. Ők hogy vannak ezzel? Tehát valahogy úgymond kompenzálja őket ez a tudat, vagy így a 12. alkalomra már összebarátkoztak a gondolattal, hogy egy napig nem nagyon fognak ott autózni ebben az idősávban, vagy ez egy küzdelem?
4: Itt kitérnék rátok külön, hogy ez évről évre óriási segítség, mert nincs a kezünkben semmi egyéb, amivel egy olyan emberhez eljutunk, aki nem motorozik. Mert aki motorozik, a környékben, sőt jönnek Szeged, Kaposvár, Győr, Debrecen, Szerbia, nagyon messziről is jönnek a rendezvényre. Ők nyilván követik az oldalunkat, tudnak róla. De a lakosokat nem tudjuk másképp megszólítani, csak így rajtatok keresztül, most már szerencsére évről évre ez kialakult. Az egyik oldal, és szerencsére ők vannak kevesebben, ők képesek akár felhívni a rendezvény közben, hogy érzem, hogy zizeg a telefon a motoron a zsebemben, hogy ezt hogy képzeljük, és hogy ő ott áll és megy mondjuk egy szülinapi zsúrra. Az, hogy előtte egy hétig erről szól az újság, a rádió, minden, hogy ebben a két órában le lesz zárva minden, az nem számít. Mi máshogy nem tudjuk ezt jelezni, de ez csak egy-egy ember. A többség viszont úgy képzeljétek el, hogy előadásokkal készülnek a lakosok, akik sosem motoroztak, szóval hogy a gyerekek beöltöznek angyalkának vagy ördög, a felnőttek kitelepülnek mondjuk sörcsappal, ilyen dudákkal, kereplővel, és akkor úgy várnak minket. Volt, akik ilyen mazsorettes előadásra készültek, koreográfiával, egy tokodi idősebb klubból a hölgyek horgolnak macikra ilyen kis szárnyakat, meg ruhákat, és úgy köszöntenek transzparensekkel. Szóval, hogy a nagy részénél viszont azt érzem, hogy közelebb hozzuk ezt a titokzatos, rejtélyes, huligános népséget az utca emberével úgy. Úgymond, tök jó kapcsolat alakul ki.
2: Nekem az jutott eszembe, amiről még nem beszéltünk, és fontos, hogy ugye a részvétel feltétele, hogy regisztrálni kell, tehát hogy maga a jótékonyság, és még ugye ott a rendezvény napján is lehet a helyszínen is regisztrálni, tehát hogyha valaki most kapja fel a fejét, és most hall, mondjuk esetleg először erről a kezdeményezésről, de tetszik neki, akkor még van módja csatlakozni.
4: Igen, 8 óra és 11 óra között szombaton Dorogon a művelődési otthon előtti téren van a gyülekező, és nem csak motorosok vehetnek matricát.
3: Hogy itt nem feltétlen kell ahhoz motorosnak lenni, hogy valaki a jó ügyhöz csatlakozzon, és most kifordulok a mikrofontól, és bemutatom itt a kamerában, mert hoztál pólót, matricát, felvarrót erről szerintem, mivel itt tényleg jótékonyságról van szó 100%-ig, erről beszéljünk egy kicsit.
2: Én is azt gondolom, igen, megmutathatod, nagyon szépen összehajtottam a pólót, csak mondom, hogy
3: akkor én ezt most elrontom. Nem, feltartom. Így, tehát el tudjátok képzelni, hogy egy póló hogy néz ki, de maga a logó is egyébként tök király.
2: De a hátulját mutatod, az jobban látszik.
3: Akkor szedjem szét a munkádat.
2: Szedd szét, majd újra össze. Tudok kétszer hajtogatni per
3: nap. És egyébként a kórházban is előre sorolnak, hogyha ilyen van rajtad.
4: Nem utolsó sorban, nem mellékes információ. Ez azért egyébként tök jó, hogy meg tudjuk mutatni, mert minden évben a logónak a színe változik, és a matricát fel kell ragasztani a motorra vagy a bukósisakra, így tudsz bejönni a rendezvényre, és tök jó látni, hogy van olyan motor, ami mondjuk már van 9 vagy 10 matrica, van, amin rajta van mind a 12, mert 12 éve minden évben ott van. A pólókat is tök jól látni, hogy ilyenkor egységesen ugyanolyan színben van mindenki, szóval azért 2000 embert ugyanazzal a logóval, ez már önmagában egy ilyen hidegrázós élmény, és annyira jól szimbolizálja az egységet, szóval hogy itt teljesen mindegy, hogy egy ember egy 50-es robogóval jön el, egy régi Pannoniával, egy több millió forintos legújabb Harley Davidsonnal, vagy bármilyen nagy köpcent is motorral.
3: Én egy oldalkocsiban, tehát hogy én csak azt vállalom.
4: Egyébként többen jönnek oldalkocsival, cross motorral. Tök jó szerintem. Nincsenek különbségek. Tehát itt mint motoros jön el mindenki. Férfi, nő, a motortól, köpcentitől, mindentől függetlenül.
2: Én ilyen kicsi gurulós gyerekmotorral mennék.
3: Jó,
2: szép
3: lesz.
2: Az a kis pirossal. Az a baj, lassan érnék oda Esztergomba.
3: Zene lesz.
4: Igen, minden évben van Dorogon is egy kis élőzene, meg Esztergomban is van élőzene, ezt inkább ilyen élőzenei aláfestésnek nevezném, mert ugye nem egy koncert, ahol ott állnak és csápolnak az emberek, mert hogy folyamatosan érkeznek a motorok, hanem inkább, hogy egy ilyen kis hangulat csinálás, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen. Dorogon a Rock'n'Roller zenekar fog játszani, Esztergomban az Apacs, és Stula fog nekünk énekelni még.
2: És amiről még nem beszéltünk, pedig szintén nagyon-nagyon fontos, a motoros véradás, ami ugye hozzátartozik ehhez a kezdeményezéshez, és ha jól emlékszem, akkor tavaly szintén ebben is rekordot döntöttetek.
4: Igen, tavaly előtt is, és tavaly is rekordot döntöttünk. Ugye itt körülbelül 4 óra leforgása alatt adnak a motorosok vért. Előtte már a városból, ha valaki akar, bemehet vért adni, mielőtt mi odaérünk, de utána csak a miénk ez a terem, és több mint, azt hiszem tavaly 68-an, előtte 65-en adtak vért, és ilyen rövid idő leforgása alatt, ez nagyon szép mennyiség, és most nem tudom, el tudjátok-e képzelni, de azért itt, tudod, ilyen térdigérő protektoros csizmákba, bőrszer kóba fekszenek ott az ágyon
3: a ezek a motorosok.
4: Igen, úgyhogy marha érdekes. Az egésznek teljesen más hangulata van, mint amikor bemész egy műfházba és úgy adsz vért.
3: Én még egyet szeretnék már csak ilyen érdeklődés szinten kérdezni tőled. A motorozással valamiért, lehet, hogy a Harley miatt egyébként, de az ismerősi körömben is a legtöbbször a rockzene kapcsolódik össze. De hogy vannak a technós motorosok, vagy ők ilyen speed motorral jönnek?
2: Technós motorosok.
3: Van akinek más az ízlése, vagy ez én általánosan elmondható, hogy aki motorozik, az a gitárszót bírja.
4: Nem, kezded el, ez is marha érdekes. Nem tudom, megfigyeltétek-e, most már a motoros, vagy falunap, vagy bármi, amire ráhúznak egy ilyen motoros rendezvényt még pluszba, ott már nem csak rockzene van. Én mindig azt mondom, hogy a javarésze a motorosoknak talán rocker, de azt is észrevettük, hogy sokkal több az ilyen adventure bike, ezek a túraendúrók, esetenként a naked bike-ok az utakon, mint a chopperek.
3: De akkor motorról
4: meg... átfordult volna egy picit a mennyiség, vagy...
3: Motorról megmondod a zenei stílus? Tehát valaki babettával jön, az biztos, hogy Sramlit hallgat, vagy nem tudom én,
2: az
3: mulatost.
2: A
4: én szerintem majd, hogy nem igen megmondható.
3: Tényleg?
4: Tehát mondjuk én egy nagy chopperen valakit, aki mondjuk technózenét hallgat, én el sem tudok képzelni, de aztán ez is lehet, hogy egy előítélet, de általában, aki olyan filmet néz, olyan zenét hallgat, nem az olyan motorra is vágyik.
2: Egyébként igen, tehát ebben azért van valami, hogy vélhetően nem egy nagy csocsesz rajongó például, nem megbántva a csocseszt.
4: Igen, de hogy, ja, ez érdekes kérdés, de szerintem így
3: jó,
4: van.
3: És hogyha én biztonságos motoros akarok lenni, és a rockzenét szeretem, akkor mire üljek? Tehát a legbiztonságosabb dolog, ami... A Harley azért nem, mert hogy ott elfárad a kezed, tehát azt sokáig kell tartani.
4: Ha magas kormányod van. Ja, de egyébként ez is egy furcsa dolog, mert nekem például, büszkén mondhatom, van egy gyönyörű szép Ducatim, és van egy Harley is. És a magas kormány kívülről nézve magas, meg van magas is valóban, de az enyém például a vállam alatt van a kezem folyamatosan, de az ülés ez a tankhoz képest nyilván magasabban, tehát nem így fogom, hanem mondjuk így fogom.
2: Most képzeljétek el engem, tudod, így próbálom felérni egyáltalán.
3: De az a baj, én ilyen robogós vagyok, tehát hogy ilyen túlságosan ez a... Én azt akarom, vannak ilyen filmes élmények, amiket át akarok élni, például Olaszországban szeretnék a belvárosban robogozni, tehát nekem az a motorozás...
4: Róma Vespa.
3: Igen, egy jó kis Vespa, tehát én ez az irány, tehát nekem nem kell a sebesség.
2: Hát figyelj, akkor szerintem te hamarabb leszel volt futár, mint mondjuk ilyen Harley Shorts.
4: De egyébként azt is szoktuk mondani, hogy melyik motor a biztonságos, te húzod a gázt, és mindegyik motoron te húzod a gázt, tehát ez szerintem fejben dől el javarészt, hogy ki mennyire.
3: Tényleg most Roland bedobta poénból, de amúgy engem komolyan érdekel. A Volt, meg Fudora, meg mindenféle futárok jönnek? Vannak ilyenek? Futármotor nincs?
4: Képzeld el, hogy nem.
3: Na már!
2: Ez lehetne egy új kategória.
3: Igen.
4: Ez nem. Érdekes, igen, de nem. Valóban nem.
2: Ja. Na, akkor a lényeg az, hogy gyorsan foglaljuk össze akkor a lényeget. 12. alkalommal a motorosok is lehetnek angyalok. Szeptember 12-e ugye a dátum. Gyülekező reggel 8 órától 11 óráig, vagy
4: 11.30-kor zárjuk le, igen. Utána rendőrségi eligazítás, egy pár szóban elmondjuk, hogy hol fogunk megállni, hány perc, hogy mindenki tudja, ki messziről jön, hogy mi a menetrend, hova fogunk érkezni. Az esztergomi helyszín az a zöld parkoló, a Suzuki Arena mögött és a régi vasaspálya. Itt egyébként minden résztvevő motorost, aki megvette a matricát, vendégül látunk egy ebédre, kap a matrica mellé egy ebédjegyet, ezzel tudja kiváltani az ebédet. Ott és sörpadokon ülünk, beszélgetünk, hallgatjuk az esztergomi zenét, és közben természetesen folyamatosan megy a véradás.
3: Mindez ugye nem csak motorosoknak, ahogy már mondtuk is, és hát tényleg le a kalappal a rendőrök előtt is. Tehát egy ilyet megszervezni ennyi motorossal, az azért nem semmi.
4: Így és van. Tudjátok, mennyire rugalmasak, segítőkészek, szóval, hogy a tényleg úgy állnak a rendezvényhez, hogy komolyan le a kalappal előttük, pedig azért a két idézőjelben piac között mondjuk elég nagy az ellentét, sok esetben ugye a rendőrség meg a motorosok között. Itt ez is, mintha elveszne a lakosok, motorosok közötti ellentét is, minden.
3: Ti pedig, akik nem motoroztok, szívjátok föl magatokat, mindenki tartsa vissza a lélegzetet, számoljatok el 10-ig, tök jó a cél, tehát ezt egyszer ki kell bírni egy évben 2 órára.
2: Én is ezt gondolom.
4: Aki a lakossághoz tartozik, és ott most a dugóban áll, de mi, amit ajándékozunk a kórháznak, bármilyen műszer, felszerelés, akármi, abból ők ugyanúgy részesülnek, szóval nem csak a motoros kapja azt az előnyt, amit mi vásárolunk ezzel.
2: Erre a jótékony felhangra kell gondolni, ha pedig most felkeltettük valakinek a figyelmét, és mondjuk tényleg szívesen csatlakozna ez a jótékonysági akcióhoz, a Facebookon minden részletet megtalál, úgyhogy érdemes ott rátok keresni. Kata, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.
2: És akkor reméljük, hogy idén újra rekordot tudtok dönteni. Leotai Katával beszélgettünk, tehát a 12. alkalommal megrendezendő a motorosok is lehetnek angyalok jótékonysági vonulás szervezőjével.
0: Ez nem csak egy rádió.

0: Itt vagyunk 9:30 után, csatlakozott hozzánk ismételten Kitty, aki már is hozza a naphírét.
1: Sziasztok!
2: Ho-ho-ho-ho! Mit hoztál nekünk ma?
1: Hát, elég megdöbbentő hírt, ugyanis gyerekektől lopták az ételt a gyömrői általános iskola konyhásai. 12 kilónyi sajtból és sonkából csak 3,5 kilót adtak oda a több száz gyereknek.
2: Jaj, a menzás nénik Gyömrön, mennyit hallottam róluk, a lopós nénik.
0: Ezúton küldeném nekik a Carson Kómának a Gabi című dalát.
2: Jaj, különösen a drága jó menzás nénik. Ne, ez minden médiumból dőlt, ugye ez a hír, és vártam, hogy nálunk ez beköszön-e. Én nem akartam behozni, egészen egyszerűen azért nem, mert sokan feldolgozták, de köszi Kitty, hogy most megkínáltál minket ezzel az álmenüvel, mert akartam róla beszélni mindig is. Hogy lehet valaki ekkora?
0: Tűrhő?
2: Hát de nyilván először is szögezzük le, hogy ez a puttóság és a bunkóság fellegvára mondja, de mennyiségeket, az ott is volt a cikkben, de azt hiszem fejből tudom konkrétan, hogy ez csak egy napi, és 6 kiló trapista sajtból 0,9 kilót osztottak szét a gyerekeknek, és 5,1 kilót vittek haza. A szendvicsekben ilyen sajt bajusz volt. Tehát, hogy
0: jelzésértékű.
2: Az se.
0: Megmutatták messziről nekik a sajtot.
1: Várjál, taglaljuk itt a hírt, aztán utána majd beszélünk tovább.
2: Tehát, hogy törhőség, de ezen innentől éröhögni fogok. Tehát nem tudok más csinálni.
1: Amúgy Kisberg Szabolcs a település polgármestere tetten érte az önkormányzat dolgozóit, hála Istennek, és kipakoltatta velük a lopott élelmiszereket. A közösségi oldalán azt írta, hogy a konyhások már évek óta dézsmálhatták a gyermekeknek szánt és a szülők által kifizetett menza adagokat. A konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni a konténeriskolából, amikor a parkolóban megkérte őket, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat. Mind a négy dolgozónál azonos mennyiségű élelmiszer volt, dekára pontosan szétmérve négy felé.
2: Tehát várjál, egy órával előbb végeztek, tehát elmentek egy órával hamarabb, de ahhoz, hogy dekára pontosan ezt szétmérd, az legalább még egy óra a munkaidődből.
1: Itt jól mondtad egyébként a reszelt sajtot, a továbbiak ilyen az arány, a 6 kilós sonka felvágottból 3,5 kilót loptak el, és 2,5-et adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarin, mert hogy azt is lopni kell, ugye, mert miért ne, annak a felét 3 kilogramot osztottak ki, ezen felül elloptak közel 3 kilogram zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot és egy nagy csomag leves gyöngyöt.
2: Ez egy nap.
0: Ez egy nap alatt. Tehát csak szoroszt fel 20-szal mondjuk, annyi munkanap van kb. Egy hónapban, hogy akkor összesen mennyit vihettek el. Egy dolgot el kell ismerni. Lehet, hogy utolsó, tényleg nem, most keresem a szavakat, nem akarok mit használni. Már mit mondtam előbb, hogy taplók vagy tűrhők? Utolsó tűrhők, igen, de legalább egymás között igazságosan elosztották.
1: De várjál.
2: Korrekt bűnözők. Figyelj. Ez egy bűnszervezet.
1: Még van tovább, a polgármester beszámolója szerint a csomagokból még sok kész szendvics, több tányér készétel, sőt még diétás menü is előkerült. Az egyik hűtőben várjál, pedig még kilószámra volt elrejtve a maradék köret.
0: Hát ők mindent megdézsmáltak. Ebben tényleg az a szomorú, hogy amúgy kifizetsz egy gyereknek az étkezésére, nem tudom, 20 000 forintot egy hónapban, based on true story, mert hogy a gyerekeim ott tesznek az iskolában.
2: Egyébként jelzem, nem is olyan sok.
0: Nem, de tényleg, igen. De akkor is, tehát most ez még két gyereknél, az már 40 000 forint körül van, igen, per hó. És akkor érted, szembe jön veled egy ilyen, hogy egyébként nem kapnak normális adagot, szerencsétlen gyömrői gyerekek, miért? Mert a konyhás nénik úgy gondolják, hogy ők saját szakára dolgoznak, de hogy nem picit, hanem nagyobb adagot lopnak el, mint amennyit a gyerekeknek odaadnak. Nem tudom, mennyien járnak a gyömrői suliba, de hát könyörgöm, nyilván több, mint négyen.
1: Megbeszéljünk már arról, és ez létezik szerintem Magyarországon, hogy azért van, aki lehet, hogy csak az iskolában tud enni.
0: Na így van, és ez a nagyon szomorú egyébként.
1: Tehát ezért szégyen ez az egész.
2: Egyébként te már vézna konyhás nénit? Nem. Ugye igen, kell ahhoz a protein, hogy 60-as legyen a biceps, és oda tudja adni a salátát.
0: És tényleg ez a borzasztó, és amikor a bicska kinyílik a zsebemben, amikor valóban vannak olyan hátrányos helyzetű gyerekek, akik otthon nem tudnak, vagy nem is tudnak enni, vagy alig tudnak enni. Normális ételt az iskolában esznek. És nem tudnak enni, mert ezek az utolsó nyomorult tolvajok, ezek elveszik tőlük a rendes ételt.
1: Egyébként lezárva így még a hírt, ugye a tettetérés után kirúgtam ugye a polgármester a négy önkormányzati dolgozót, és ugye a rendőrség pedig a helyszínen tájékozódott, ugye hát felmerült a gyanú, hogy az említett intézmény négy munkatársa élelmiszereket tulajdonított el, de mivel az ételek összértéke nem haladja meg az 50 000 forintot, így a Monori rendőrkapitányság munkatársai az üggyel összefüggésben szabályos sértési eljárást indítottak.
2: Jó, egyelőre, de beindul a nyomozás, tehát azt tudni kell, hogy igen. Ez egy nap volt, én utána néztem, mert nagyon érdekelt a hír.
1: Meg hogyha évek óta elvileg, ugye jó, de, azt mondták.
2: Jó, de hogy utána néztem, ők, képzétek el, ez a bűnbanda, valahogy el kéne őket nevezni, nem tudom én. A
0: Konyhás néni maffia.
2: Konyhás néni maffia, ők 10 éve együtt dolgoznak, tehát Jézusom. Hogy akkor itt ennek már van múltja, meg fölépül. Illetve, hogyha belegondoltok, hogy ez mennyi kaja, én nagyon-nagyon valószínűsítem, hogy ez túlmutat azon, hogy ők a családban ezt elfogyasztották. Tehát most nézegettem itt cikkeket, nemrég egy nap 120 joghurtot vittek haza. Tehát az még szétosztva is a lejáratokkal meg mindent, tehát valószínűleg értékesítettek is, és akkor viszont fel lehet ezt boncolni, meg lehet nézni az egész hálót. Szóval, hogy én azért bízom abban, hogy itt a konyhás maffiában lesznek majd még fejlemények, mert oké, most itt egy nap, ja, és még valami, ez az első egy nap a polgármester elmondása szerint ez feles műszakban ment, már hogy olyan értelemben, hogy a diákok felekért csak elsőjén kaját, tehát ennél még sokkal nagyobb mennyiségekben kell gondolkozni, hosszú évekre visszamenően, tehát szerintem itt ki fog még borulni ezzel kapcsolatban a Billy, viszont ami a legeslegfelháborítóbb, hogy nem volt az arcukon semmi bűntudat, nem volt semmi megbánás, amikor elkapták őket, teljesen simán visszaadták a dolgokat, tehát ők ezt úgy kezelték, hogy nekik ez jár.
0: Igen, valahogy gondolom, hogy nekik ráállt erre az agyuk, nyilván hát nem, hogy fizetés kiegészítés, hát szerintem lehet, hogy a fizetésüknek a többszörösét igen. Tudták így megkeresni.
2: A mi időnkben is hazavitték a konyhás nénik a maradékot, nem tudom, megvannak ezek a nagy alukannák, a disznónak, meg stb. És ezzel az égvilágon semmi bajom nincs, tehát legyen nekik egy juttatás, hát ne rohadjon meg ott az étel, de ők a maradékot vitték el. Sőt, én még arra is emlékszem, és ez lehet, hogy csak velem volt, és én tényleg kövér gyerek voltam, tehát el kell ismerni, hogy itt nincsen mentségem, de hogy a konyhás nénik örültek annak, hogyha én repetelt kértem. Uh-huh. Mert az volt, hogy na milyen kedves gyerek, megeszi a főztünket, ízlik neki, végre valaki nem finnyáskodik, tehát hogy ők szívesen adták. És igen, vigye az a maradékot, ha van. De nem az a maradék, amit előtte félre raksz magadnak, hogy nem adod oda a gyereknek.
0: Eleve megmarad, ők ezt így tervezték. Ja. Nem, ez tényleg botrányos. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az a baj, hogy most egyszer rajta kapták őket. Egyébként dicséret a polgármesternek, hogy erre odafigyelt, meg lecsapott rájuk ahogy így.
2: Azt látod magad előtt?
0: Meg kellett volna figyelni őket hosszabban.
2: Azt látod magad előtt, hogy a polgármester bokornak álcázva, hogy lesi a... parkolnál menzásokat, és hesegeti madarakat, vagy beöltözik, mit tudom, hogy beöltözik hatodikosnak, és beül a menzára, de maga a polgármester úr, én nem.
1: Csak hasonlítom.
0: Látod, én ha megborotválkoznék, ezt még el is tudnám játszani.
1: Hát, ugye.
2: De tényleg hihetetlen ez a történet, és gondolj bele, hogy hány menza lehet még, ahol hasonló dolgok történnek, és tisztelet a becsülettel dolgozóknak, és tényleg én elfogadom, hogyha hazavisz egy ételadagot, mert megmaradt, de hogy szerintem ez tök sok helyen megtörténik, és a legijesztőbb nekem az egészben, hogy nem volt bűntudata a konyhás nénikben, a polgármester lenyilatkozt, ezt most olvastam, azt hiszem nemrég, meg tévébe is interjút adott, tehát hogy ők ezt úgy kezelték, hogy ez teljesen oké, ez teljesen normális.
1: Meg most, ha belegondolsz, hogy egyek voltak, hogy lehet, hogy nekik is van gyerekük, hogy egyszerűen hogy volt erre mersze?
0: Tehát, hogy volt mersze?
2: De akkor most tisztázzuk, Roland, légy szíves, jó? Hogy tehát amikor én behozom otthonról az elektromos eszközöket, hogy itt töltsem fel, meg hazaviszem a WC-papírt, az még oké, nem?
0: Gondolod te, igen. Nem, tényleg botrányos, szóval lehet, hogy ezek után egyébként több helyen is elkezdenek egy picit alaposabban ránézni a konyhás nénikre. Remélem, hogy ez tényleg csak egyszeri és egyedi eset.
2: Na, és a Wellington Bélszínnél is szegény gyerekek csak a csontot kapták meg.
0: Jaj, nem. Most ebből ne vicceljünk.
2: De mi szerintem totálisan durva a helyzet, és olyan szinten vicces a szituáció, hogy ezt 10 évig tudták úgy vinni, hogy senki nem szólt. Pedig szerintem ezt az igazgató látta, a szülők látták, a mindenki tudta. Ez meg talán annak köszönhető, szerintem, hogy a menzes nénik akármilyen hihetetlen, de önkormányzati munkatársak.
0: Tehát, egyébként lehet, hogy konyha közelében nem engedném őket, de valami logisztikai munkát azért rájuk bíznék.

0: Kettő perccel járunk 9:45 után, és a Mango Rise slágerével ellentétben a Buenos Morgan nem tart örökké.
1: Ó, dehogy nem. Csak nem lesz adásban a folytatás. Mi folytatjuk, nem a menzen is szoktunk dumálni. Amíg mi élünk, meg még néhány napig szólunk.
0: Még élünk, meg még néhány napig?
1: Hát a Best of Fog miatt, nem?
0: Igen. Ja, tényleg. Ez egy jó mentalitás, ezt tetszik.
1: Ja, hát így élünk. Figyelj, a nyereményjátékunkra már tök sokan jelentkeztek. Úgy látszik, hogy kiéheztettük az embereket kézilabda fronton, nem? Meg amúgy is itt a nyári szünetben nem kapták meg, amit vágytak.
0: Igen. És az a helyzet, hogy én azt láttam, hogy mindenki tudja.
1: Na hát, tudták, hogy?
0: Ügyesek voltak. Hát mondjuk el akkor a tegnapi konkrét végeredményt. 35-22-re nyert a MOL Tatabánya KC tegnap Gyöngyösön. Ebből meg azért már össze lehet rakni, hogy 13 góllal győztek.
1: Így, tehát mindenki, aki írt, az helyes választ írt. Ezen kijelenthetem, hogy akkor most mindenkit beleszúrunk ebbe a kalapba, ugye? És sorsolni fogsz. Ezen a héten ugyanis minden nap 4 darab jegy talál gazdára a MOL Tatabánya KC hazai szezonnyitó mérkőzésére, amikor is fogadjuk a PIK Szegedet, OTP Bank PIK Szeged csapatát.
0: Egy igazi rangadó, és várj, akkor én nyomom a sorsolás gombot?
1: Nyomjad?
0: Jó, várjál, akkor viszont. Igen. 3, 2, 1... Megvan a klik, és a nyertesünk nem más, mint Andi!
1: Andi!
0: De nem a Hitler.
1: Meg még a többiek. Andi és barátai.
0: Így van. Andi and the friends.
1: Ez egyébként akkor mindig becsapós, mert ugye a vezetéknevet nem mondunk mindenféle személyiségi okokból, de hogy ő nem a mi Andink, nem kell aggódnotok. Ha ő akar, ő elmehet olyan jogon, hogy jó pasik vannak, ő meg jó csaj, beengedik.
0: Ennyi? Ez azt mondja, ez így van, működik? Tehát ilyen csak Andinak jár amúgy.
1: Akit egy valaki biztos bemelt ingyen, aki beöltözik ilyen kék tigris maszkba, mert tudja, hogy őt nem állítják meg, nem?
0: De olyan csak mondja, egy van.
1: Ja, jó, hát de jó, igen. Megbízható ember van bennem?
0: Abszolút, igen. Na, ennyi volt már a Buenos Morgan, természetesen a nyertes adáson kívül értesítjük, felvesszük vele a kapcsolatot. Köszönjük szépen a mai közreműködést Kittinek, aki velem együtt háborgott a tolvajkonyhás néniken.
1: Aztán hálásak vagyunk I és Rolandnak, akit bárki, bármikor kínainak nézhet, hogyha feszül a szeme.
0: És köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, akiről megtudhattuk, hogy minőségi én időt tölt a WC-n.
1: És holnap nagyon különleges adással jövünk, 6 után nem sokkal, behozok valamit, ami épp hogy befér a kocsimba, és sportolni fogunk a stúdióban. Tehát, hogy holnap hallgassátok, nézzétek, mert nagyon durva lesz.
0: Igen, tehát holnap lovagolni fogunk, egy lóval jön.
1: 6 után nem sokkal, sas lengünk egy lovon. Gyertek, hallgassatok.
0: Izgalmas lesz, tornász reggel. Nem ez lesz, de hogy mi lesz, az kiderül holnap. Buenos Morgan.
1: Sziasztok.
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, 28 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, a légszennyezés világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. 28 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton 5, vasárnap 23 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 53 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A légszennyezés világszerte évente megközelítőleg

0: 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik, hívta fel a figyelmet közleményében a másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál. A hétfői tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap alkalmából közzétett cikkében Varga Judit meteorológus, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa kiemelte, a helyzet ugyan javult, azonban a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. A cikk szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutat a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek között a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is, emelte ki Varga Judit. Szeptember 12-én szüreti felvonulás lesz Komáromban, Koppánymonostoron. A program 13 órakor kezdődik, a gyülekező a Dózsa György művelődési háznál lesz 14 órakor. Minden megállónál zsíros kenyérrel, málna szörpel és borral várják a vendégeket.
1: Időjárás.
0: Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, délutántól helyenként északon gomoly felhőkkel is, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyol felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nos, hölgyek, urak, berobbantunk egy újabb hétfővel. Ilyen a hétkezdés, én is utálom, higgyétek el. Buenos Morgan Key Cocktail, beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. 3 óráig töltetjük együtt az időt. Hitlen mindjárt a Baltical, érkezik Dash, Ross Stewart, Miley pedig az újdonsággal, Best Per Se címmel.

elindította már az 5 órás magazin műsort. Hello, hello, ez a Forrás Rádió. Kevés zumával és jó sok zenével találkozol, tehát egészen 3 óráig és Tamással. Ebben az órában már elkezdem a Bulvár Csokrot, benne pedig a Kuplung zenekar, no, akik is vannak benne, 3-an, ugye emlékeztek? Na, mindjárt hozom a részleteket, Oksi. Mindannyian egyszárnyú angyalok vagyunk, csak úgy tudunk repülni, hogy átöleljük egymást. Luciano de Crescenzónak köszi a mai napi koktélos bölcsességet, tegyétek fel a memóriába, kell, akkor pedig majd jó, vegyétek elő. Tiétek mindjárt a Little Mix slágere, itt az Ed Sheeran, egy trénótát is megkaptok, a Van Republic pedig most, csak slágerek közdobom, jön a Run!

Sweet Melody, bátran merem állítani, hogy valóban édes melódia volt az imént. Alle Farmer remixében játszottam. A koktélt hallgatod itt a Forrásom, benne pedig Tamás. Kevés dumát, jó sok zenét kapsz, ma pedig kereken 27-es Celsius fokot. No és minden mellé szikrázó napsütést, felhősödést csak este az éjszakai órákban várható, de csapadékot akkora sem ígérnek. Nem tudom, hogy van a füved, hogy vannak a virágaid, locsolsz mostanában? Írd meg nekem, ha gondolod. Friss reggel után, nyárias délután. Na ez a hivatalos megfogalmazás. A friss reggelen ugye már túl vagyunk, na de ettől függetlenül még most sincs a hú, de baromi nagy meleg. De délután lesz. Na és Bulvár Csokor is lesz mindjárt. A Kuplunk zenekarral hozom tőlük az újdonságot. Be My Close előtte itt lesz Juno Taz, Julian Perettával, Milo is. Elsőként pedig Bruno Mars, 24 Karat Magic-et. Jó kis 24 karátos varázslatot dobok nektek. Egyből a kereskedelmi szünet után mutat

0: akkora, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is. Jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul.

és a Kubrunk zenekar. Nos, a téma nem más, mint az ország jelenlegi legnagyobb filmes zenei szenzációja, a moziból a valóságba berobbant Kubrunk zenekar. Igen, Marics Peti, Ember Márk és Kirádi Marcell. Alig pár napja augusztus végén dobták ki a legfrissebb szívbe markoló lírai klipjüket, a Tényleg fájt, ami egyébként egy óriási Damien klasszikus feldolgozása. No, de a komment mezőkben és a backstage-ben nem a romantikus hangulaton pörögnek a népek, hanem azon, hogy Marics Peti konkrétan kisajátította a főszerepet, és ellopta a sót a többiek elől. Azt ugye hallottátok, hogy dupla koncert lesz a Budapest Arénában novemberben, úgyhogy gondolom ezzel nem árultam el újdonságot. No, de a legnagyobb pletyi mégis a kulisszák mögül érkezik, a stúdióhoz közeli arcok szerint a próbákon már pattanásig feszülnek a húrok, egyesek szerint Márk és Marcell kicsit besokaltak attól, hogy minden fényszóró Petire betűr. No jó, gyerekek, de hát azért ez érthető szerintem. Mindig van egy falka vezér, nem csak az állatoknál, nálunk is embereknél. Bulvár Csókor, benne a Kubrunk zenekar, érkezik Mark Embor, Maitre Gims Stinggel Arrested hozza, elsőként pedig, ha már Bulvár Csókor és Kubrunk zenekar ők, a Lépnem kell, az

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok

0: indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem, egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, szép napot kívánok! Darúzási munkákat végeznek ma Esztergomban, fogászati munkacsoportot alakít a kormány, a nagy napi hőingás miatt szédülés vérnyomás problémák előfordulhatnak. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Esztergomban a Kisduna sétány 12-es szám alatt Eitzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási, darúzási munkák miatt ma délután 4 óráig és holnap reggel 7:30-tól délután 4 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétányt a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszán. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés és a Kisduna sétányplatán sor felüli oldalán biztosított. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásáért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Porpáci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Mint írta, szeptember 3-án meghallgatták a fogászati alapellátás petíció képviselőit, átbeszélték a legsürgetőbb problémákat és több kérdésben döntést hoztak. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik, biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte. Az államtitkár leszögezte, hogy a fogászati finanszírozás egészének rendezése azonban nagyobb munka, ahhoz fel kell mérni a beavatkozások tényleges költségeit, át kell tekinteni a fogászati szakellátás, így a fogszabályozás, a szájsebészet és a paradontológia helyzetét és praxis jogi problémáit. Ma nem várható fronthatásában nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, hívja fel a figyelmet az időkép.
0: Időjárás.
1: Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, délutántól helyenként északon gomoly felhőkkel is, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyol felhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Kérem, itt már a másodikat nyitom. Sziasztok, ez a Forrás Rádió 5 órás magazinja, a Koktél, kevés duma, jó sok zene, bulvár, csokor, benne Martin Garrix, jön a Disco Lines és Teenage közös, itt lesz Kamrád, Romano és a pénze ott a kotabor. Elsőként pedig DJ Rebel a feldolgozással, a Light to You érkezik. Na, tiétek lesz már is. Én Tamás.

A Disco Lines és Tínés Közöst hoztam nektek. A Nobru Boys volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Cocktail kereken 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással, no meg titkos celeb bulival és VIP esküvővel. A Martin Garrix Féra Bulvár Csokorról beszéltem. A következő fél órában tuti, hogy megkapod, úgyhogy nagyon fülej majd. Mindannyian egy szárnyú angyalok vagyunk, csak úgy tudunk repülni, hogy átöleljük egymást. Luciano de Crescenzónak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Mindannyiunknak szüksége van ugye a másikra ahhoz, hogy igazán szárnyalhassunk, mert csak együtt egymást támogatva érhetjük el a legnagyobb magasságokat. Ezt egyébként egy szóval úgy hívják, csapatmunka. Tedd a memóba, ha kell, akkor pedig persze vedd elő kőkeményen. Én erőveszem az Espresso Macchiato-t, jön a Capital Letters Hayley Stanfield-től, Taylor Swift jó nagyot énekel, a Walmart és 100 Sims-féle átutazót pedig most dobom neked, repülj csak slágerek.

0: Espresso Macchiato.
1: Tomi Cash és az ő Espresso Macchiatója. A tavalyi Euróvíziós Dalfesztiválon hallhattátok ezt a dalt. Hallottátok? No, persze, hogy hallottátok. Cocktail 5 órában, ez a Forrás Rádió magazin műsora kevés dumával, jó sok zenével. A következő fél órában pedig már Bulvár Csókorral, benne pedig Martin Garrix, és hát persze, hogy kapsz tőle dalt is szokásosan. Szeptember 7, hétfő, a Reginák neve napja. Boldogat nektek! Képzeljétek, Amerikában megrendezték a legelső hivatalos autóversenyt, ahol elektromos autó nyert. Kapaszkodj, nem 2020-ban vagy 22-ben, nem 1896-ban. Ma van a Google születésnapja, 28 éves, csak szólok. Na és egy zenével kapcsolatos info még ide, 55 évvel ezelőtt Elvis Presleynek ítélték a Bing Crosby díjat, amelyet előtte csak 5-en kaptak meg. Nos, gondoltam, hogy a kalendáriumra rákukkantok és mesélek róla. Martin Garrixről is fogok mindjárt. Jó, jön ő! A Summer Days-el, itt lesz Azaria Blanks-el, Gwen Stefani is nagyot énekel, Nebulóza pedig a szuper szexivel bombáz. Egyből a kereskedelmi szület után mutatom.
2: Otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát örül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Adorno meg Patrick Stamp. A Summer Days volt a tiétek. 7 évvel ezelőtt hoztam. Ez a koktél 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és jó, hogy Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. No, képzeljétek, nem is olyan régen az IDM világ krémje titokban Olaszország felé vette az irányt, ugyanis a svéd zseni Alessio Oltár Erik kísérte a szerelmét a mesés Villa Erba falai között. És ki volt az egyik legfontosabb VIP vendég? Hát persze, hogy a mi Martinunk. A benfentesek szerint Garrix akkor a buli csapott Sebastian Ingrosso másmenő és Dion Francis társaságában, hogy a tó túlpartján is a lábdobok ütemére verték a hullámok. A pletykák szerint Martin nem csak a táncparkettet szántotta fel, de az esküvői kocintások alatt is ő volt a társaság középpontja, sőt egyesek látni vélték, hogy már a saját jövőbeli terveiről is suttogott a pesgőzés közben. Jaj, szórakozás közben munkáról dumálni? Nem á! No és kiszivárgott egy új, még kiadatlan dal, pontosabban egy videó. This Dream of You, na ez a címe, na és mi a pláne benne? Hát, suttogások szerint a trackben hallható vokál nem más, mint maga Martin Garrix. Igen, már nem csak Digi, hanem énekel is. Nos, a Scratchből ennyi elég volt, elég béna volt szerintem. Steve Krüger mindjárt, itt lesz Baker Matt is, a Babyvel. Az Ofenbach és Jesse Jesso közös pedig most hozom neked

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Három üzlet, elképesztő bútor választ.

0: Millás rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Német Ferenc lett Vértes szőlős polgármestere. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. A Komárom-Esztergom vármegyei Vértes szőlősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesterré, a szavazásra jogosultak 32%-os részvétele mellett, közölte a település jegyzője vasárnap este az MTI-vel. Katocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetésért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Bogár István is. A Tatabánya szomszédságában található község képviselőtestületet is választottak, a 6 helyért 25 független jelölt indult. A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását. Miniszterelnöki felszólalással kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkei Gábor, Kádár Béla, Lajos és Nemes Miklós volt országgyűlési képviselőkről. Az ülésen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, várhatóan döntés lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén. Most szombaton az óvodatéren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép fel, 19 órától pedig a TEP Parti zenekar gondoskodik a jó hangulatról, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses, időnként gyengén fátyol felhős, kellemesen meleg idő várható, csapadék nem valószínű, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden folytatódik a napsütéses nyári időjárás, változó erősségű fátyol felhőzettel, gyenge vagy mérsékelt délies irányú légmozgással.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fias Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Kérem, mi lehet K. Kevin és a felnőtt filmes Csajci Kihar a Lord között? Jó a kérdés? Kiderül a Bulvár Csókorban, füleljetek majd K. Kevin tehát a terítéken. Ez a koktél 5 órában Kevés Duma, a Józsuk Zene Tamással, a Bonnie M. és a Rehab közös, mindjárt jön BLR, Zui és a Faded-del, Kashmir pedig most!

a tavalyi évből érkezett. Jók ezek a bónián feldolgozások, szeretem őket, így legalább simán iván elférnek most is. Nem retro, hanem egy normál diszkóban, klubos buliban is. Mindannyian egyszárnyú angyalok vagyunk, csak úgy tudunk repülni, hogy átüleljük egymást. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, jegyezd és használd, ha kell. Bulvár Csokor ebben az órában megkapott K. Kevint, mi a köze Kiara Lordhoz? Kíváncsi vagy mi? Gondoltam. Na én is, úgyhogy mindenképpen hozom a történetet, tessék csak várni rá. Várjatok a Westlife dalára is, itt lesz Sonny Fodér a Jazzyvel, Tinge Strider, no meg Tom Gregory, csak slágerek közt repül a

Westlife és a Hello My Love volt a tiétek 7 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél kereken 5 órában, kevés duma, jó sok zene. No és Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Húzom nem sokára a bulvárcsokrot, ahogy ígértem, természetesen kapod a következő fél órában. K. Kevin a terítéken nem sokára. Hírem van, a 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sáv elhúzással halad a forgalom. Erre mindenképpen figyeljetek. No és a 13-ason a Komáromhoz tartozó Monostori hídon még mindig fújnak a javítási munkálatok. Az 1-es kilométernél sebességkorlátozás van érvényben, és minden mellett szűkebb az út is, úgyhogy óvatosan közlekedjetek. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha van infód, akkor dobd el nekem, köszönöm. Én dobom K. Kevint a Bulvár Csokorban. Nandig Madonna egy nagyon nagyot énekel. Jön Bánt és Tom Odell. A Greens és Toby Mac közös pedig most kapod. Csak slágerek közt repül az Ah! Jaj, de béna volt. My Life Be Like, na ez az a címe. My Life Be Like.

0: forog a föld.
1: Kákelin és mellette Gáspár Laci, még mindig forog a föld. Köszönjük szépen az infót, a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában, kevés dumával, no és jó sok zenével és Tamással. Na meg a bulvár csokorral kérem szépen, kapaszkodjatok, Kiara Lord és Kákelin között tízzik a levegő. Friss infok alapján a gyönyörű és igencsak megosztó modell nem máshol, mint magánál Kákelinnél töltötte az egyik egy cakát. Ráadásul Kiara nem is rejtőzködött, pikáns és szaftos részleteket elárulva ecsetelte a viszonyukat, sőt odaszúrt egy olyat is, amitől a rajongók álla azonnal leesett. Szerinte ez a közös éjszaka jóval nagyobbat szólt, mint Kákelin bármelyik koncertje. Hűha! Akkor nagy durranás lehetett. Na, hogy ez most egy fellángoló új sztárpár kezdete, vagy csak egy nagyon vad barátság extrákkal, azt még ugye a csillagok sem tudhatják, mint ahogy Kozsó énekelte egykoron, de az biztos, hogy a komment szekcióban már áll a bál. Itt nálunk is zeneügyben mindenképpen jön az Illomilo Robert Steintől, Phil Fordner a Miami Popot hozza, a Sophie and the Giants pedig most a Loserrel bombáz téged. Hozom csak

és Rapture zárta a harmadik órát itt a Cocktailban. Ketten ebben a formációban Marcus Moser és Nagy Ali, mert egy nagyon édi-bédi hölgyike, őt mostanában is hallhatjuk énekelgetni, igaz már ez a formáció nincs meg. A Rapture után jelzem, jön már is Andi a legfrissebbekkel, aztán itt lesz Peggy Gou és Ira Star az újdonsággal. Jön a

0: óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádió.

0: ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, egy óra lesz 3 perc múlva. Több mérőállomáson is 0 fokhoz közeli hőmérsékletet mértek, csúszhat az új horvát elektronikus autópályadíj rendszer bevezetése, filmvetítés lesz Oroszlányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Több mérőállomáson is 0 fokhoz közeli hőmérsékletet mértek ma reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette a hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtasson mérték ma hajnalban. A Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fok volt, Moháron 2,6 fok, Széchenyben 3,4. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj rendszer 2027. március 1-jére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét, írta ma az egyik horvát napilap. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, az internetes értékesítési felület, a mobil alkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására, a döntőbizottság azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. Oroszlányban a Kertész Imre Filmklub szeptember 10-én 17 órától Tímár Péter Egészséges Erotika című 1986-os filmjét vetítik. Az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban várják, a program ingyenes. És végül sport, a világbajnok Márton Loana 9-ként végzett súlycsoportjában a tékvandosok dél-koreai Grand Prix tornáján. A Madridban élő és készülő magyar versenyző a Hazai Sportági Szövetség honlapjának híre szerint a plusz 67 kg-os kategóriában erőnyerőként eleve a legjobb 16 között kezdett, de ott 3 menetes szoros összecsapáson alulmaradt dél-koreai ellenfelével szemben.
0: Időjárás.
1: Ma napos, szinte felhőmentes időben lesz részünk, csapadékot a térségben nem jósolnak, 25 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Elindítom a 4. órát. Sziasztok, a Forrás Rádió 5 órás magazin műsorát hallgatjátok kevés dumával és a persze, hogy jó sok zenével. Én Tamás, jön a Bulvár Csokor, benne Nicki Minaj, addig viszont kiváló dalokat játszok, Wonderful Life ismerős lesz, a persze, jön Mike Smith, Outkast és Peggy Guayra sztárral érkezik a Woman.

Purple Disco Machine közöst hoztam el nektek. A Wonderful Life volt a tiétek, a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, de rövidesen egy megasztáros csajszi érkezik, aki a hétvégén lépett fel, pontosabban pénteken lépett fel Dorogon, a bányásznapon. Tóth Abigérről beszélek. Nagyon közvetlen, aranyos volt egyébként, imádtuk. No de, ne rohanjunk annyira előre. Érkezik a Bulvár Csokor, a következő fél órában megkapjátok Nicki Minajt. Képzeljétek, ő lesz Donald Trump cápák közöttjének a főnöke. Na, hogy ez konkrétan mit is jelent, megtudjátok nem sokára.

A Clean Bandit, Enmér és David Guetta féle Cry Baby volt a tiétek. 2 évvel ezelőttről érkezett a dal. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. 1996-ban történt valami. Szerintetek mi? Na, segítsek? History World Tour. Egy koncertről beszélek. Michael Jackson nevét kell, hogy emlegessem ezügyben. Nos, hát a lényeg. A mai napon pont szeptember 7-én, ugye 30 évvel ezelőtt, hatalmas tömeg előtt adott koncert a budapesti Népstadionban. Imádtuk konkrétan. No és még egy érdekesség a kalendáriumból. 1940-ben fedeztek fel Franciaországban közel 17.000 éves barlangrajzokat. Ilyenkor mindig megfordul a fejemben a röpke kis kérdés. Honnan a fenéből tudják, hogy azok 17.000 évesek? Mi alapján alapítják meg? Már csak azért is kérdezem, mert hogy most ugye 2026-ot írunk. 17.000 éves a barlangrajz. Amikor a történészek sokszor azt sem tudják, mi történt az első vagy a második világháborúban. Mert ugye azért valljuk be, az aktuális politika mindig mindent úgy irányít, még a történelemben is, ahogy neki szimpatikus. Úgyhogy én ezt a 17.000 éves történetet nem biztos, hogy elhiszem. Azt viszont mindenképpen elhiszem, hogy Nicki Minaj érkezik a Bulvár Csókorban. Előtt a Cuki Baby, jön Ivo Max, és Szigala pedig a Riptide-dal, közösködve Jack Sammy-val. Kapod a keres

0: a bulira. Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
3: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól?
1: És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Elképesztő választékkal
1: és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Minaj és a Starships. Jaj, de jó ez a dal, 14 évvel ezelőttről hoztam ide nektek. Ez a Cocktail, a Forrás Rádió 5 órás magazinja arra hivatott, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, de még saját magamat is kísérgetem, csak szólok. Bulvár Csokrot ígértem át nesztek. Nicki Minaj, kérem, landolt a Trump adminisztráció legújabb 1 millió dolláros tévés versenyének a zsűri székében. Nos, a rapper olyan arcok mellett fog dönteni hatalmas összegekről a washingtoni döntőben, mint az Airbnb társalapítója Joe Gebbia, vagy az ingatlan pápa Grant Cardone. A műsor formátuma egy az egyben a Gyakornok című sikersóra hajaz. El tudjátok képzelni, hogy Nicki a stúdiós tűz sarkújában ülve osztja ki a remegő lábú vállalkozókat. Na ezt úgy képzeljétek el, mint a Cápák között című műsort itt Magyarországon, és ott ül bent Nicki Minaj. Na úgy látszik, pénzéhes a hölgy, ez persze még egy aktualitás miatt is látni, nemrég elindította a saját fizetős előfizetői rendszerét az X-en. Ha exkluzív hangüzeneteket vagy infókat akarsz tőle, bizony perkálnod kell. Úgyhogy perkáljatok, ha valami érdekel benneteket Nicki Minajról, bár jó hírem van, nem kell perkálni, mert itt vagyok én, és a Bulvár Csokorban hozom az infókat róla. Nelly Furtado és a Promises jön Naked, New Level Empire nótát pedig most hozok, szerte szét, mint nálam otthon a ruhák, a cipők. Na mindegy, hagyjuk, csak slágerek!

0: ezelőttről. Reggel Momel és egy Jumel itt nálunk a forráson. Zártam a nem is tudom már hányadik órát, de nyitom a következőt, jön Andi, hozza a legfrissebbeket. Aztán a Hypeton és Norma G. Martin közös érkezik. Az Out of My Head, mutatom!
1: Zene, kevés duma,
2: kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel,
2: csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
6: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, szép délutánt kívánok! Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán, hegymászókat ölt meg a lavina a Kabard és Balkár földön, hangverseny lesz Esztergomban. Hittaler Andrát hallják, jönnek a részletek. Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai mától szerdáig, valamint szerdától péntekig

0: Vasárnappált ismerté, hogy egy lavina egy 33 fős csoportot sodort veszélybe az Észak-Kaukázusi Köztársaság hegyeiben. Különleges hangversenynek ad otthont szeptember 8-án 17 órakor a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Esztergomban. Az intézményben hagyományosan ősszel és tavasszal is fellép Szenthelyi Miklós és művésztársai, az idei őszi alkalom azonban rendhagyó lesz. Ezúttal a Kossuth Díjas Hegedű Művész Zeneakadémiai Különleges Tehetségek Osztályának tagjai mutatkoznak be. A koncerten a zeneirodalom kiemelkedő művei csendülnek fel, az esthez pedig Szenthelyi Miklós Kossuth Díjas Hegedű Művész mond bevezetőt. A hangverseny díjtalanul látogat minden érdeklődőt szeretettel várnak. És végül sport. Horváth Janett összetettben ezüstérmet nyert a dél-afrikai Sun City-ben rendezett junior erőemelő világbajnokságon. A hazai szövetség beszámolója szerint a 43 kg-os súlycsoportban szereplő magyar versenyző 312,5 kg-os összetett eredménnyel zárt, guggolásban pedig aranyérmet szerzett. A magyar küldöttség másik tagja Olasz Szabolcs összetettben a 6. helyen végzett.
1: Időjárás.
0: Ma napos, szinte felhőmentes időben lesz részünk, csapadékot a térségben nem jósolnak, 25 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Híret Karol G-ről, ő, aki mostanság nagyokat tud énekelni, nincsen? Jó, akkor én hozok, ne izgulj, nekem van, úgyhogy a bulvárcsokorban biztos megkapod. Ez a Koktél 5 órában kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. H, az újdonsággal, TNT-dal, Szilógrét, na meg Hypeton, ha már ígértem. Rádiózz velem!

Run It a World egy koreával, a Ring My Bell-lel jelentkezett H. Szerintem ez a feldolgozás baromi jól sikerült. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, és persze jó sok zenével. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Mindannyian egy szárnyú angyalok vagyunk, csak úgy tudunk repülni, hogy átöleljük egymást. Luciano de Cres Canzónak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Tedd a memóriába, ha kell, akkor pedig vedd elő mindenképpen. Én előveszem a Bulvár Csókrot, benne pedig Karol G érkezik. Képzeljétek el, történelmi sláger háború zajlik, Karol G saját magát taszította le a trónról. Hogy hogyan történt, na mindez kiderül, ígérem, hogy regélem. Addig viszont hozom a legjobbjainkat, például The Q Guys, fú, de szeretem a Junkot, itt lesz Shakira is, az újdonsággal. Mó

0: csak alkoholmentes italt. Igaz, hogy alcím tekila volt, de ettől függetlenül legyen alkohol nélkül. Rendben, köszönöm. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Nem sokára jön a Bulvár Csokor, benne pedig a beígért Karol G, és persze a Karol G nóta is itt lesz veletek, ezt megígéretem. Jó lesz? Várjátok csak ki. Viszont nem annyira jó a parlag fő és a gombák pollen koncentrációja. Szegény párom is szenved. Ébredés után tüszi, szemviszketés, orfolyás, tüszi, tüszi, tüszi, orfolyás, tüszi, tüszi, szemviszketés, tüszi, tüszi, tüszi, tüszi. No, a sorrendet mondtam el, de szerintem ez nálatok is valahogy hasonlóképpen működik. Hál' Istennek én a parlagfőre nem vagyok allergiás, úgyhogy a kettőnk közül ő az, aki szenved.
1: Én meg vigasztalom,
0: bár igazából baromi nehéz ez ügyben. Viszont nem nehéz, regélem Karol G-ről. Na, ő érkezik nem sokára, a Bulvár Csokorban kapjátok, és énekel is. Jealous Friend mindjárt, Chris Burke a Tokás Miracle-lel, a kereskedelmi szünet után pedig Las Vegas Fancy-s dala a tiétek. Jó gyermek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Energy, és persze a Szientel Szehu Biera Conocido. Figyeltétek a kiejtésemet? Már csak le kell hajolnom, és fel kell vennem. Bulvár Csokor, benne pedig az imént éneklő hölgy Karol G. nemrég a nyilvánosság előtt is megtörte a csendet, és részletesen vallott az előző pasjával való szakításáról. A sztárpár egyébként 3 év után intett búcsút egymásnak, Karol G. pedig elárulta, hogy a szakítás után teljesen összetört, és 4 hétre Hawaii-ra menekült a világ elől, hogy ott a pálmafák alatt dolgozza fel a veszteséget. Ó, szegényke, de sajnálom, szeretnék 4 hétre elmenekülni, nem szakítok senkivel, csak elmenekülök 4 hétre, ha megengeditek, és a pálmafák alatt dolgozom fel. Ó, nem létező veszteséget. No, de a magánéleti dráma után itt van Karol G, zeneileg konkrétan felperzseli a slágerlistákat. A legfrissebb Billboard adatok szerint a legújabb Bye Bye Wow című bumba sikerével saját magát taszította le az első helyről. Erre mondják azt, hogy te vagy saját magad ellensége? Vagy ellenfele? Bocsánat, is sokkal szebb. Bulvár Csokor, benne persze Karol G az imént, Mozzy Man és Trips jön Felix Jan Weiss-al, Szabi Kész pedig Lil Frack-kel. A megtalálok még feldolgozását kapjátok. Hozom csak slágerek közt!

2017-es Secrets itt a Forráson. Tele vagyunk titkokkal, kérem szépen. Viszont nem titok, hogy ez volt az utolsó dal ebben az órában és magában a koktélban is. Úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától egészen mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével és jó sok bulvár csókorral is hallottátok, na meg Tamással. Fogjátok, holnap is 10-kor érkezem, addig tessék eltenni a koktélos poharat, akkor pedig elővenni gyertek mindenképpen, szomjasan hiszem töltögetjük. A folytatás Rolandot hozza, érkezik a Beat, egészen 5-ig, 5-re pedig visszatérek, az európai kedvenceket felétek dobom mindenképpen a Forrás Charterben, utána pedig DJ Bóli 2 órája a Light Sessionben. Na ez a rövid menetrend, csak hogy tudjatok róla tényleg. Pnau és a The Warning közös kezd mindjárt, én pedig mentem, ciao, sziasztok, a Two Corazon kezd.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
5: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
4: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
5: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
4: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a Covid beszerzése kapcsán. Lezuhant és meghalt egy túrázó Szlovénia legmagasabb hegyén. Szüreti felvonulás lesz Komáromban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket itt Taller Andreától hallják. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a Covid beszerzések kapcsán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a Covid időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fáj vagy más releváns adat, jelentkezik.

0: Kötéltechnika segítségével ereszkedtek le, de már nem tudták megmenteni az életét. Esztergomban a Kisduna sétány 12-es szám alatti Einzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási daruzási munkái miatt ma 16 óráig és holnap reggel 7 óra 30-tól 16 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétányt a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszán. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés a Kisduna sétány platánsor felőli oldalán biztosított lesz. Szeptember 12-én szüreti felvonulás lesz Komáromban Kópány Monostoron. A program 13 órakor kezdődik, a gyülekező a Dózsa György művelődési háznál lesz, ami 14 órakor indul. Minden megállónál zsíros kenyérrel, márna szörpel és borral várják a vendégeket.
1: Időjárás.
0: Ma szikrázó napsütés lesz, az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. Az élénk szélben 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, ha délután 3 óra és hétköznap, akkor jön a Beat, a délután ritmusa. Két órán keresztül hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Dauval indulunk, jön már is a Tukaraszon, a mikrofon mögött és Roland.

Klassz hazai kedvenc, ez volt a Valmar és a Százszor itt a Forrás Rádióban. Ez a Beat a délután ritmusa. Tudjátok jól, minden délután 3 és 5 óra között a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hozzuk el nektek. Shake it to the max, ez a folytatás.

0: filozófiát.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Plazma adóhősök, figyelem!
6: Figyelem!
5: Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
6: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
5: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
6: Csapd le te is a szeptemberi időpontokra
5: a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
7: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Chaperone és a Pink Pony Club itt a Forrás Rádióban mindig veled, a beatet pedig egy hazai kedvenccel folytatjuk. Daniel Fi énekel nekünk, ez már is a Jacqueline.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, fél időhöz érkeztünk, átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk Andival, utána azonban természetesen visszatérünk a legfrissebb kedvencekhez, a legújabb slágerekhez. Katy Perryvel indítjuk majd a következő 60 percet.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. A TAO rendszer felülvizsgálatát javasolja a számvevőszék. 5 napos sztrájkba kezdtek a belgiumi börtönőrök a túlzsúfoltság és a személyzet hiány miatt. Ma Bajnán várják a véradókat. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Indokoltnak tartja a Látványcsapat Sportok Társasági Adókedvezményen alapuló támogatásának felülvizsgálatát az állami számvevőszék. Elemzésük szerint ugyanis az nem a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget ad, közölte a szervezet ma az MTI-vel. Az AS értékelése szerint a támogatási forma egyik erőssége a sportösztönző hatása, amely jellemzően a sport célú beruházásokon keresztül, illetve egy-egy nemzetközi sportrendezvény turisztikai bevonzó hatása által valósulhat meg. Az ellenőrzéskor ugyanakkor rávilágítottak számos visszaélésre, szabálytalanságra is. Több szervezet esetében is céltól eltérő jogszabály ellenes felhasználást tártak fel. Azokban az esetekben, ahol bűncselekmény gyanúja merült fel, az AS értesítette az illetékes hatóságokat.

0: Ezek szerint a fogvatartási intézményekben mintegy 23%-os a túlzsúfoltság, ehhez pedig 11%-os létszámhiány társul. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon Bajnán várja a véradókat, 18 óráig a művelődési házban nyújthatják karjukat. Kaszálást végeznek a Sugár utca 5-ös szám előtti zöld területen Esztergomban, a munkálatokat szeptember 8-án végzik el. Az önkormányzat azt kéri az autósoktól, hogy az érintett házszám előtt ne parkoljanak. A kivitelezés ideiglenes parkoló lezárással, az érintett házszám előtt, valamint hanghatással jár, kérik a lakosság megértését és türelmét.
1: Időjárás.
0: Ma szikrázó napsütés lesz, az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. Az élénk szélben 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tehát mindenkinek már, ha létezik ilyen, mondjuk ha már túl vagytok a munkán, akkor biztosan. Ha még zajlik a munkaidő, akkor viszont kitartás, hozom ehhez a legjobb slágereket. Katy Perryvel indulunk, tartsatok velem, a mikrofonnál még mindig Ilyes Roland.

0: tu.
1: Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Basz, meg a propaganda. Mi a f*** csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá!

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Riton és a Friday. Mondanám, hogy lehet pénteki hangulatunk, csak az a baj, hogy bizony hétfő van, és hátra van még néhány munkanap ebből a hétből. Na de, hangolódunk továbbra is, mégpedig remek slágerekkel. A folytatásban érkezik a Vasuk.

0: valóban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
2: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
1: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
2: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
1: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
3: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra.
2: Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon.
3: Ne csak emlékezz rájuk. Éld át újra.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Már közeledünk a műsor hajrájához, egészen 5-ig rádiózhatunk együtt. Ezt követően Zimmerer Tomi hozza nektek a Chartert, majd pedig ne felejtjétek, este 7-től jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Ma este DJ Bóli lesz a házigazda, érdemes lesz tehát ma is egész nap velünk tartani. A folytatásban hozom nektek Calvin Harris slágerét, ez már is a Lovers in a Past Life.

Martin Garrix és a Smile remélhetőleg sokak arcára csalt mosolyt. Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled. A beatet pedig most egy hazai kedvenccel folytatjuk, bár a nyarat már lezártuk, de azért egy klassz kis nyári hangulat néhány perc erejéig velünk lehet. Lőven Pralajon és a Balaton.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, a következő 2 órában is veletek leszünk, csak már nem én, hanem Zimmerer Tomi, ő hozza ugyanis a chartert, majd pedig DJ Bóli áll be a lemezjátszók mögé a Light Session keretében este 7 és 9 óra között. Mi legközelebb, holnap reggel 6-tól találkozhatunk a Buenos Morganben, ébredjünk együtt, addig is gyönyörű szép napot, és hát ragyogó estét nektek. Az elmúlt 2 órában és Solandot hallottátok.
1: Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is. Jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra lesz 3 perc múlva, bevezetik a vagyonadót, rekordmagasra emelkedik a dízel és a fűtőolajár a Szlovéniában, író-olvasó találkozó lesz Komáromban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök a mai napon napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, egy felelős társadalomban ugyanakkor a nagy vagyon hazafias kötelességgel és morális felelősséggel is jár a közösség felé, mondta hozzátéve, a bajba jutott haza közös alapjainak felhúzásakor a közös terhekből mindenkinek a saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Közölte azt is, a vagyonosodás törvénytelen formáival szemben továbbra is kíméletlenek lesznek, az ősszel a parlament elé terjesztik az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozását. Tovább drágul az üzemanyag kedden Szlovéniában, a dízel és a fűtőolaj ára újabb történelmi csúcsra emelkedik. Az energiaügyi és infrastruktúrális minisztérium mai közlése szerint a dízel literje 12,8 centtel 2,6 euróra, a fűtőolajé 13,2 centtel 1,67 euróra drágul, a 95-ös oktánszámú benzin szabályozott ára 5,1 centtel 1,67 euróra nő. Az új árak szeptember 14-éig érvényesek. Író-olvasó találkozó lesz Tántó Dániellel Komáromban szeptember 9-én, az érdeklődőket a Jókai Mór Városi Könyvtárban várják majd 17 órára. Szeptember 10-én 17 órától tartják a 16. Komárom-Esztergombár megyei fotópályázat eredményhirdetését és a beválogatott alkotásokból rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitóját.

0: térségben nem jósolnak, 25 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok, indítom a forrás chartert, hétfőn van, jönnek az európai kedvencek, a visszatek rovat, Noé és Olivia Dean, a szó ízik ez, mert hogy a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 óra.

20. héten Olivia Dean és a So Easy. Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem nektek az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, ma is jön visszatekintő rovat. A következő órában már tudko, hogy itt lesz veletek James Blunt. A You Are Beautiful tuti, hogy repül. Érkezik DJ Bóri is, a Light Session 2 óráját ma tőle kapjátok 7 és 9 óra között. Előtte pedig Sandra Bullock, képzeljétek, visszatért, vörös szőnyegen ragyogás lesz a téma. Michael Jackson is szóba kerül, az örökösök győzelmet arattak a bíróságon. No és mindemellé Katy Perryt is ide pakolom nektek, tessék csak fülelni majd. Addig is, hiszen hozom legjobbjainkat, a Megan Sugar egy nagy klasszikja, elsőként pedig a Goldán, a K-pop Demon Huntersből a 19. héten. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

és a Well Is My Husband az európai listán, most éppen a 18. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy velem tartasz, benne pedig a Chartert hallgatod egészen hétig. Az európai kedvencek tehát a terítéken. Katy Perryvel a folytatásban. Néztetek mostanában mozit, műsort? Nos, ha nem, akkor nagyon tudom ajánlani friss hazai szenzáció Katy Perrytől. A The Lifetimes Tour Live from Paris koncertfilmje most így szeptember elején érkezik a magyar mozikban. Bizony, ha lemaradtál a tavalyi MVM domos tombolásról, akkor most korlátozott ideig, de újra életed a brutális showt a budapesti mozikban. Közben pedig a zenei szakma és a szkeptikusok még mindig a fogaikat szívják, ugyanis a legújabb Watch It Burn című száma és a Dr. Luke-kal való zenei együttműködése hatalmasat zakózott a slágerlistákon. Sokan már azt rebesgetik, hogy Katy végleg a cringe kategóriába csúszott át. Úgyhogy zenét nem hallgatunk tőle, de moziba azért elmegyünk és megnézzük. Jöjjön Katy Perry!

hétfőn Európa kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 14.

Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia-val a 14. helyre került ezen a héten. A chartert hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Felkészül Michael Jackson. Képzeljétek, az úr örökösei óriási győzelmet arattak a bíróságon. Augusztus közepén a Los Angeles-i szövetségi bíróság hirtelen zárt ajtók mögé utalta azt a brutális emberkereskedelemmel és szexuális zaklatással vádoló pert, amit a Casio testvérek indítottak az énekes hagyatéka ellen. A család persze dühöng, mert nyilvános tárgyalást akartak, de az ügyvédek előhúztak egy korábbi titkos szerződést. Így az egész botrányos ügyet egy sötét privát tárgyalóteremben fű alatt kell, hogy elrendezzék. Na és a végére egy hír a mozi rajongóknak, ha már Katy Perryről is beszéltem ma. Az áprilisban bemutatott és azóta világszerte több mint $1 milliárd kaszáló Michael életrajzi film után már is hivatalosan készül a második rész. Ebben végre Michael nézőpontjából fogják bemutatni a 90-es évek sötét zaklatási vágyait, szerintük ugyanis az eddigi dokumentumfilmeket csak a rosszindulatú érdekek mozgatták. Várjuk a második részt, és vártuk a Billie Jean-t is. Itt van hozom Michael Jackson a porondon, az európai listán

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a kormány célzottan segíti a dízel meghajtású autók vezetőit, idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó. Orosz István nyerte a 34. Salvatore Quasimodo költőversenyt. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízel meghajtású autók vezetőinek segít, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén. A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette, jelenleg dízelhiány van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra. Kiemelte, a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely célzottan segít egy teljesítmény alatti autók vezetőinek, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektor és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak, tette hozzá. Idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó, a Peron Pop Zeneiskola nyílt napját ebben az évben szeptember 12-én szombaton rendezik meg 9 és 14 óra között. A helyszínen az érdeklődők megismerhetik a Peron Pop Zeneiskola tanárait, részt vehetnek bemutató órákon, és kipróbálhatják az intézményben oktatott hangszereket, tárgyakat. A rendezvény ingyenes, bárki számára szabadon látogatható. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén, most szombaton az óvoda téren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép fel, 19 órától pedig a TAP Parti zenekar gondoskodik a jó hangulatról, várják az érdeklődőket.

0: A évről évre a költőversenyt, amelyre több száz magyar és külföldi pályázat érkezik minden évben.
1: Időjárás.
0: Az esti és éjszakai órákban többször erősen megnövekedhet a felhőzet, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 16 fokig küll a levegő. Holnap napos, felhőmentes időben lesz részünk, csapadék nélkül, a hűvös hajnalt követően 30 fokig melegszik a levegő.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik a héten Bibi Rexha és a Faithless közös New Religion. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert az európai lista a terítéken. No és mindjárt a visszatek rovat is jön. James Blunt, a You Are Beautiful lesz a tiétek. DJ Bóli is a Light Session 2 órájában 7 és 9 óra között. Előtte viszont 4 év után visszatér Sandra Bullock. Hogy miért és ezt

hétfőn Európa kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

A 8. Zara Larsson és a Lush Life, a 7. Alex Warren és a Fever Dream. Te a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája nem annyira hétköznapian. Mondom a menetrendet, figyúzd, hétfő Európa, na ez van ugye ma, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az európai listát, na ezen repüljünk 2005-ig, abban az évben ezen a héten James Blunt volt az első, ime itt a You Are Beautiful.

ötödik helyen Üzsel vagy Hugel, kinek hogy tetszik. Szoltó mellette a Jamaica repült, rövidesen Sandra Bullock itt a charterben, addig viszont Ariana Grande-t mindenképpen hozom az újdonsággal, az európai listán az ötödik a hét, That I Made You Love Me.

Fender és Olivia Dean, a Rain Me In volt a tiétek a negyedik ezen a héten. A Forrás Charter szonálatok, benne persze az európai lista, köszi, hogy itt vagytok. Képzeljétek el, Sandra Bullock visszatért, és csak úgy ragyogott az Átkozott boszorkák második premierjén. Párdusz mintás, Givenchy kreációban tündökölt a londoni vörös szőnyegen. A híresség egyébként 4 évvel ezelőtt készített utoljára filmet, az Elveszett város Channing Tatummal, de mint ahogy pár napja elárulta, a borzasztó magánéletét

Özsel vagy Hugen. Ultra Nat és persze Imael Angel, egy kis hazai, de nem magyarul. A Moving to the Sun volt a tiétek, a héten a második. Ez a charter, köszi, hogy itt voltatok eddig, maradjatok mindenképpen, mert hogy már az első

Dájszólt. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd az amerikai kedvencek, valamint Alex Warren szó szerint ágynak esett. De hogy miért is? Mi a betegség? Na, holnap megtudod. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni. Zenével és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Bóli lesz veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-öt pedig csúdió szórakozást.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán, hegymászókat ölt meg a lavina Kabard és Balkárföldön, hangverseny lesz Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Hétfőn elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-ig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai mától szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 különféle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, az őszi táborozás során biztosította korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálása is kiterjedő napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, a biztonságos környezet és a sokrétű program kínálat. Mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyermekek. 11 hegymászó halálát okozta egy lavina az oroszországi Kabard és Balkárföldön, közölte ma a Vészhelyzetügyi Minisztérium. 6 alpinista megsérült, további 6 sorsa pedig ismeretlen. Vasárnap vált ismerté, hogy egy lavina egy 33 fős csoportot sodort veszélybe az Észak-Kaukázusi Köztársaság hegyeiben. Különleges hangversenynek ad otthont szeptember 8-án 17 órakor a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Esztergomban. Az intézményben hagyományosan ősszel és tavasszal is fellép Szenthelyi Miklós és művésztársai, az idei őszi alkalom azonban rendhagyó lesz. Ezúttal a Kossuth Díjas Hegedű Művész Zeneakadémiai különleges tehetségek osztályának tagjai mutatkoznak be. A koncerten a zeneirodalom kiemelkedő művei csendülnek fel, az esthez pedig Szenthelyi Miklós Kossuth Díjas Hegedű Művész mond bevezetőt. A hangverseny díjtalanul látogat minden érdeklődőt szeretettel várnak. És végül sport. Horváth Janett összetettben ezüstérmet nyert a dél-afrikai Sun City-ben rendezett junior erőemelő világbajnokságon. A hazai szövetség beszámolója szerint a 43 kg-os súlycsoportban szereplő magyar versenyző 312,5 kg-os összetett eredménnyel zárt, guggolásban pedig aranyérmet szerzett. A magyar küldöttség másik tagja, Olasz Szabolcs összetettben a 6. helyen végzett.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban többször erősen megnövekedhet a felhőzet, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 16 fokig hűl le a levegő. Holnap napos, felhőmentes időben lesz részünk, csapadék nélkül, a hűvös hajnalt követően 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez! Esti mese helyett!

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! 115 éves lett az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Németh Ferenc lett vértesszőlős polgármestere, remekül kezdte a 2026-27-es KNTH Liga szezont a MOL Tatabánya KC. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 7-én hétfőn. A Komárom-Esztergom vármegyei vértesszőlősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesterré, a szavazásra jogosultak 32%-os részvétele mellett, közölte a település jegyzője vasárnap este az MTI-vel. Kadocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetéséért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Bogár István is. A Tatabánya szomszédság található községben képviselőtestületet is választottak, a 6 helyért 25 független jelölt indult. A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását. 115 éves lett az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az ünnepi állománygyűlésen felidézték az egyesület múltját is. Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egésznapos programmal várta az érdeklődőket. A rendezvény koszorúzással kezdődött, amelyen részt vett Sári Ákos tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, és Komlos Tamás, a tatabányai hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka. Sári Ákos méltatta az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115 éves folyamatos fejlődését, illetve köszönetet mondott az elmúlt időszak megfeszített munkájáért is a tagoknak. Gyukodi József, az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli elnöke és Takács Károly polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően tűzoltó gépjárművekkel és veterán autókkal vonultak fel a Rákóczi úton, majd délután családi programok, koncertek és habparti várta az érdeklődőket. Az Oroszlányi Tűzoltó Egylet 1911. augusztus végén alakult meg, az első parancsnok László Gusztáv volt. A korabeli technikai lehetőségeknek megfelelően az első felszerelés lóvontatású vízszállító lajtból, egy kézi pumpás fecskendőből, csákjákból, létrából, fejszékből, lámpákból, vízes kannákból, villákból és lapátokból álltak. Gyukodi Józsefet 2009-ben kérték fel, hogy a 100 éves évforduló közelettével szervezze újjá az egyesületet. Az Oroszlányi Öte tagjai leggyakrabban viharkárok felszámolásában és avartüzeknél segítkeznek, számolt be honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Szeptember 1-én elkezdődött az iskola, és nagyobb forgalomra lehet számítani. Fontos, hogy a gyerekek, ha busszal közlekednek, érdemes az értékeikre is odafigyelni, mondta el rádiónknak Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Főleg azoknál a gyerekeknél, akik most kezdik a buszozást az iskolában, nagyon fontos tisztázni ezeket a szabályokat. A táskát mindig az ölükben tartsák, ne tegyék le az előttük lévő ülésre, ne tévesszék szem előtt. Az értékeikkel ne hivalkodjanak, tehát a nagyértékű mobiltelefont ne vegyék elő a buszon, ne tegyék le a mellettük lévő ülésre. A táska belső zsebében tárolják a telefont, a pénztárcát, a lakáskulcsot, tehát ezekre nagyon fontos felhívni a figyelmet, illetve igen, az autósoknak azért fokozott figyelemmel kell lenni a következő napokban, a gyerekeknek is vissza kell rázódni az iskolai környezetbe. Jobban elfáradnak az első pár napban, kevésbé tudnak odafigyelni, koncentrálni, alig várják, hogy már hazaérhessenek, tehát lehet, hogy figyelmetlenebbül lépnek az úttestre, tehát annak ellenére, hogy a gyerekek figyelmét is fel kell erre hívni, talán a gépkocsi vezetőknek a felelőssége még nagyobb, hiszen mi vagyunk a felnőttek, nekünk kell a gyerekek biztonságát garantálni, tehát iskolák környékén, gyalogos átkelő helyek előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a gyerekek nem lépnek le

0: figyelmetlenül, és adjuk meg számukra az elsőbséget, ami jár nekik.
1: A 2027-es Tatabánya 80 jubileumi év előkészítéséhez kapcsolódik a közgyűlés egyik döntése. A város pályázatot nyújt be az Európai Unió Serve Town Twinning programjához, írja a tatabánya.hu. A Shared Roots Common Future, közös gyökerek, közös jövő című projekt Tatabánya bányászati, ipari és kulturális örökségét kapcsolná össze a testvérvárosok közösségeivel. A tervek szerint Álen, Bedzin, Selmecbánya és Székely udvarhely, valamint további jogosult európai partner települések kapcsolódhatnak a programhoz. A központi esemény a 2027-es bányásznaphoz kötődő többnapos Tatabánya 80 nemzetközi partnervárosi találkozó és kulturális fesztivál lenne. A programban kulturális csoportok bemutatkozása, az ipari és bányászati örökséghez kapcsolódó rendezvények, fiatalok találkozója, valamint Csemicki Miklós Carmina Universitatis című művének nemzetközi előadása is szerepel. A közgyűlési döntés a pályázat benyújtását teszi lehetővé, tehát egyelőre nem elnyert támogatásról van szó. A program keretében projektenként 8455 és 50745 euró közötti általány támogatás igényelhető. Mivel a pályázathoz nem jár előleg, nyertesség esetén az önkormányzatnak elő kell finanszíroznia a projektet. Ehhez a közgyűlés legfeljebb 50745 eurónak megfelelő keret 2027-es biztosításáról is döntött. A pályázat benyújtási határideje 2026. szeptember 23-a, közölte Tatabánya városa honlapján. Különleges hangversenynek ad otthont szeptember 8-án 17 órakor a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Esztergomban. Az intézményben hagyományosan ősszel és tavasszal is fellép Szenthelyi Miklós és művésztársai, az idei őszi alkalom azonban rendhagyó lesz. Ezúttal a Kossuth-díjas hegedű művész Zeneakadémiai Különleges Tehetségek osztályának tagjai mutatkoznak be. A koncerten a zeneirodalom kiemelkedő művei csendülnek fel, az esthez pedig Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedű művész mond bevezet. A hangverseny díjtalanul látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak. És végül sport, remekül kezdte a 2026-27-es KNTH Liga szezont a MOL Tatabánya KC. Tóth Edmond együttese már az első félidőben jelentős előnyt épített ki a Heldo B. Braun gyöngyös otthonában, végül pedig 35-22-es győzelemmel hozta el a két bajnoki pontot, írja a MOL Tatabánya KC a honlapján. Tóth Edmond vezetőedző elégedetten értékelte a találkozót követően, külön kiemelve a csapat koncentrált védekezését és a jó mérkőzés kezdés jelentőségét. Tóth Edmond a gyöngyösre nagyszámban elkísérő tatabányai szurkolókról is külön szólt. Nagy boldogság volt számunkra, hogy vasárnap este is ilyen sokan elkísértek minket gyöngyösre. Idén is nagy szükségünk lesz a támogatásukra, mondta a vezetőedző. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 7-én hétfőn. További kellemes rádiózás. Kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ Bóli.

0: Számunkra ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

a slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: baj van?
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel

Ez a Forrás Rádió. A tanányáról az FM. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége,

Ezt a slágert tuti hallottad már, és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled!